munkát Békésen. Jótékonysági adomány segíti a gyulai gyermekpszichiátriát. Őszi virágokkal szépülnek Békés Csaba közterületei. Új gyermekorvos érkezett Békésre dr. Abdul Gafor Faris személyében. Kálmán Tibor Békés polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy megismerkedett a város új gyermekorvosával. Dr. Abdul Gafor Faris az elkövetkező időszakban tartós helyettesítéssel látja el a nyugdíjba vonult dr. Zsilinszky Eleonóra körzetét. A szakember jelenleg Dobozon dolgozik gyermekházi orvosként. Az új orvos rendelési idejéről a Békési Gyógyászati Központ és gyógyfürdő ad majd tájékoztatást. Kálmán Tibor a város lakossága nevében megköszönte dr. Zsilinszky Eleonóra évtizedeken át végzett áldozatos munkáját, az új gyermekorvosnak pedig sok sikert kívánt a békési feladatokhoz. Újabb jótékonysági kezdeményezéssel segített a gyermekgyógyítást az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete. A civil szervezet a Szeged-Csanádi Egyházmegyével közösen rendezett jótékonysági est bevételéből 1 millió forintot adományozott a Békés megyei központi kórház gyulai gyermek és ifjúság pszichiátriai osztályának. Juhász Zoltán, az egyesület elnök, az adomány átadásakor felidézte, hogy az idei jótékonysági esten összesen 2 millió forintot sikerült összegyűjteniük. Az összeg egyik felét korábban a békési házi gyermekorvosok kapták meg. A támogatásból olyan orvosi műszert vásárolnak, amely egyetlen csepp vérből segíthet megállapítani, hogy a gyermek fertőzését vírus vagy baktérium okozza. A másik 1 millió forintot a napokban a gyulai gyermek és ifjúság pszichiátriai osztály számára adták át. Az egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy a gyermekek támogatása különösen fontos, az adomány pedig sok ember összefogásának és jó szándékának eredménye. Dr. Becsei László, a kórház igazgató főorvosa az eseményen arról beszélt, hogy az egyesület már több alkalommal segítette a gyermekgyógyítást. Korábban a gyulai és a békés csabai gyermekosztály is részesült a jótékonysági est bevételéből, idén pedig a békési gyermekorvosok mellett a gyermekpszichiátriai osztályt is támogatták. A főigazgató kiemelte, hogy bár a gyógyításhoz szükséges alapvető feltételek és eszközök rendelkezésre állnak, a gyermekek intézményben töltött idejének körülményein mindig lehet javítani. Dr. Firpasz Zsuzsanna, a gyermek és ifjúság pszichiátriai osztályvezető főorvos elmondta, hogy a felajánlást elsősorban a pszichológusi szoba barátságosabbá tételére fordítják. A helységben diagnosztikai vizsgálatok, családterápiás foglalkozások, edukációs tevékenységek és pszichoterápiás kezelések is zajlanak. A támogatásból emellett olyan vizuális segédeszközöket, például napirendi kártyákat is szeretnének beszerezni, amelyek megkönnyíthetik az eltérő fejlődésű gyermekek mindennapjait, és segíthetik őket a környezetükhöz való alkalmazkodásban. Az adomány tehát nem csak a szakmai munkához járul hozzá, hanem a gyermekek számára is kedvezőbb, támogatóbb környezet kialakítását szolgálja.

0: Megkezdődött az őszi virágosítás Békéscsabán. A város közterületein új, az évszakhoz illő növényeket ültetnek, hogy a hűvösebb hónapokban is színes és rendezett legyen a környezet. Szarvas Péter polgármester tájékoztatása szerint a munkálatok várhatóan november elejére fejeződnek be. A tervek alapján mintegy 1300 négyzetméternyi virágágyásba kerülnek új növények. Az őszi virágosítás több frekventált városi helyszínt is érint. Egyebek mellett a Kossuth téren, a Szabadság téren, a Szent István téren és a Petőfi ligetben is megújulnak a virágágyások. A város vezetés a szezonális növények telepítésével szeretné tovább szépíteni Békéscsaba közterületeit és hozzájárulni ahhoz, hogy a lakók és a városba érkezők az őszi időszakban is gondozott, virágos környezettel találkozzanak. Egy fiatal békéscsabai alkotó munkáiból nyílt kiállítás a Lencsési Közösségi Házban. Stonek Emese, a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium művészeti képzésének végzős felső tanulója mutatkozhatott be önálló tárlattal. A kiállítás egyben az intézmény 35 éves jubileumához kapcsolódó programsorozat része is. Stonek Emese alkotásait az energikus megjelenés, a színek hangsúlyos használata és az érzelmek kifejezésére való törekvés jellemzi. Munkáiban kiemelt szerepet kapnak az emberi alakok és a portrék. Ezeken keresztül nem csak a külső vonások megjelenítésére törekszik, hanem arra is, hogy az ábrázolt személyek karakterét, hangulatát és egyéniségét érzékeltesse. A festmények változatos színvilága és lendületes megfogalmazása a fiatal alkotó saját látásmódját tükrözi. A képek témái és kompozíciói azt mutatják, hogy számára a festészet nem pusztán egy látvány rögzítése, hanem az önkifejezés egyik fontos eszköze is. A portrék és az ember alakok különösen közel állnak hozzá. Ezekben a műfajokban keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel személyes gondolatait és benyomásait is megjelenítheti. Munkáját Megyeri Horváth Gábor segíti tanárként és mentorként. A pedagógus szerint Stonek Emesére sajátos látásmód és komoly elkötelezettség jellemző. A művészeti képzés során a szakmai ismeretek elsajátítása mellett fontos szerepet kap az egyéni hang megtalálása, a kísérletezés és az alkotói gondolkodás fejlesztése is. A mostani kiállítás azért is jelentős állomás a fiatal festő számára, mert önálló tálaton mutathatja meg az eddig elkészült munkáit a közönségnek. Egy ilyen bemutatkozás lehet ad arra, hogy az alkotó kilépjen az iskolai feladatok keretei közül és szélesebb közönség előtt is megismertesse saját művészi elképzeléseit. Stonek Emese a középiskola befejezése után is művészeti területen szeretne tovább tanulni. A lehetséges céljai között szerepel a Magyar Képzőművészeti Egyetem, de a pécsi és a szegedi egyetemek művészeti képzése is felmerültek. A következő időszak így a felkészülésről, a továbbtanulási lehetőségek mérlegeléséről és az alkotói út folytatásáról szólhat számára. A Lencsési Közösségi Házban rendezett kiállítás egyszerre ad képet egy fiatal művész jelenlegi alkotói világáról és arról a munkáról, amelyet a művészeti képzés évei alatt végzett. A tálat az iskola jubileumi eseményeihez is kapcsolódik, miközben egy végzős diák önálló bemutatkozásának ad teret. Sajátos nevelésigényű tanulók alkotásaiból nyílt kiállítás a napokban Békésen a dr. I. és Sándor Egymi utazó gyógypedagógusi hálózatának szervezésében. A Rajzban mondjuk el című szemléletformáló program az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központjának bázis intézményi rendezvénysorozatához kapcsolódott. Gabriel Nézelman Edit, az utazó gyógypedagógusi hálózat intézményegység vezetője elmondta, hogy a rajz sokszor olyan gondolatokat és érzéseket is képes amelyeket a gyermekek nehezebben tudnak szavakba önteni. A kiállított alkotások ezért nem csupán képek, hanem a fiatalok saját világába, érzéseibe és gondolataiba is betekintést engednek. A rajzpályázatra az elmúlt hetekben 19 többségi oktatási intézményben tanuló, sajátos nevelési igényű gyermekektől több mint 100 alkotás érkezett. A szervezők beszámolója szerint még a Vármegye határon túlról is küldtek pályamunkákat. A rendezvényen a rajzpályázat eredmény hirdetését követően Horváth Hajnalka festőművész kiállítását is megnyitották. Emellett dr. Pálmai Tamás István író gyermekkönyveivel mutatkozott be a résztvevőknek. A program egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy minden gyermeknek van saját története és mondani valója, az alkotások mögött pedig egy-egy különleges személyiség áll. A kezdeményezés így a gyermekek önkifejezésének bemutatása mellett az elfogadást és a sajátos nevelési igényű tanulók megértését is segíti. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Közel 1 kg marihuánát foglaltak le Medgyesegyházán. Elkészült a Zebra Békéscsabai Kazinci utcában. Fekete Pál szellemi öröksége bekerült a Békéscsabai értéktárba. Közel 1 kg marihuánát foglaltak le a rendőrök Medgyesegyházán egy kábítószerkereskedelemmel kapcsolatos nyomozás során. A rendőrség egy termelőt és két ismerősét gyanúsítja kábítószerkereskedelem büntettének elkövetésével, egyiküktől pedig csak nem 1 millió forintot is lefoglaltak. A mezőkovácsházi rendőrkapitányság nyomozói október 6-án tartottak kutatást a feltételezett termelőnél, valamint annál a férfinál is, aki közvetlenül tőle nagy tételben vásárolt. A rendőrök mindkét férfit elfogták és előállították, majd kábítószerkereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették őket. Ugyanezen a napon egy harmadik terjesztőt is gyanúsítottként hallgattak ki, emellett több fogyasztót is azonosítottak és meghallgattak. A rendőrök eddig összesen 945 g marihuánát foglaltak le, emellett előkerültek a kannabisz termesztéséhez, örléséhez és adagolásához szükséges eszközök is. A nyomozó 905 ezer forint készpénzt is lefoglaltak, amely a gyanú szerint a kábítószerrel kapcsolatos ügyletekből származik. Az egyik feltételezett dílernél egy olyan kapszulát is találtak, amelyben az elsődleges vizsgálat eredménye alapján amfetamin van. A folyamatban lévő büntetőeljárásban a nyomozók tovább vizsgálják a gyanúsítottak kapcsolatrendszerét. Azt is megpróbálják feltérképezni, hogy kinek milyen gyakran és mekkora mennyiségben értékesítettek kábítószert. Elkészült a Békéscsabai Kazinci utcában, a Galamb üzlethez közelében kialakított új gyalogos átkelőhely. A beruházás műszaki átadás átvétele már megtörtént, hamarosan pedig elindul a forgalomba helyezési eljárás. Erről Szarvas Péter Békéscsaba polgármestere számolt be. Mint ismertettem, a zebra kialakítását több előkészítő lépés előzte meg. Elkészült a szükséges építési engedély és a kiviteli terv, a beruházáshoz szükséges forrást pedig a város idei költségvetésében biztosították. A kivitelezőt a szakbizottság másfél hónappal ezelőtt választotta ki, ezt követően kezdődhettek meg a munkálatok. A 3 méter széles gyalogos átkelőhegy kialakítása mellett megújították és akadálymentessé tették a járdakapcsolatokat is. Ez azt jelenti, hogy a gyalogosoknak az átkelőhelyhez vezető járdaszakaszokon nem kell jelentős szintkülönbséggel megküzdeniük. Emellett új, szabványos közvilágítást is kiépítettek. A polgármester szerint az új zebra a környéken élők és az arra közlekedők számára is biztonságosabb és kényelmesebb átkelést tesz lehetővé. A beruházás korában azért is került szóba, mert a gyalogos átkelőhely kialakítása a vártnál jelentősebb, nettó 9,4 millió, bruttó mintegy 12 millió forintos költséggel járt. A Városi Szakbizottság ülésén elhangzott, hogy ebben nem csupán maga a zebra felfestése szerepel. A költség része az odavezető burkolatok akadálymentes felújítása, valamint a kijelölt gyalogos átkelőhely megfelelő megvilágításának kialakítása is. A szabályok ezen a területen is szigorodtak, ezért a közvilágítás kiépítése komolyabb műszaki feladatot jelent. A beruházás részeként burkolati prizmákat is beépítettek. A város tájékoztatása szerint tehát egy korszerű, gyalogos átkelőhely kialakítása jóval többet jelent néhány fehér csíknál az úttesten. A biztonságos átkeléshez megfelelő burkolatra, akadálymentes kapcsolatokra és előírásoknak megfelelő világításra is szükség van.

0: Bővült a település értéktár Békés Csabán. A Város Értéktár Bizottságának legutóbbi döntés alapján bekerült a Békés Csabai értékek közé Fekete Pál, a város díszpolgárának 1956-os szellemi öröksége is, életműve is. Az önkormányzat tájékoztatása szerint Fekete Pál Békés Csaba közelmúltjának meghatározó személyisége volt, akinek tevékenysége szorosan kapcsolódott az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi eseményeihez. A döntést az is indokolta, hogy jelentős szerepet töltött be a megyei forradalmi eseményekben, valamint későbbi életútja és szellemöröksége is fontos része a város történetének. Varga Tamás alpolgármester, az Értéktár Bizottság elnöke szerint a döntésnek külön aktualitást ad, hogy idén van az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója. Mint fogalmazott, a jubileumi év lehetőséget teremt arra, hogy Békés Csaba közössége ismét felidézze az akkori eseményeket és azokat a személyiségeket, akik meghatározó szerepet játszottak bennük. Fekete Pál az 1956-os megyei forradalmi bizottság elnökeként személyes bátorságáról tett tanúbizonyságot, és az önkormányzati közlemény szerint több alkalommal is hozzájárult ahhoz, hogy Békés Csabán elkerüljék a vérontást. A forradalom leverése után életfogytiglani fegyházra ítélték. Több politikai börtönt is megjárt, majd 1963-ban feltételesen szabadult. Pedagógusként nem térhetett vissza a katedrára, megfigyelték, és Békés Csabára sem térhetett vissza. Szegeden fizikai munkából tartotta fenn magát és családját. A rendszerváltás után kapta meg azt az elismerést, amelyet korábbi tevékenység alapján is méltónak tartottak számára. 1992-ben Békés Csaba díszpolgárává avatták. Később fontosnak tartotta, hogy tapasztalatait és emlékeit a fiatalabb generációknak is átadja. Rendhagyó történelem óráin személyes élményeink keresztül beszélt 1956-ról, a történelemről és az emberi helytállásról. Emlékének és szellemi örökségének megőrzését most már a Békés Csabai értéktárba történő felvételi szolgálja. Idén is folytatódnak Gyulán az egészségmegőrzést és az egészségtudatosságot segítő programok. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is megszervezték az általános iskolák első osztályos tanulóinak lisztérzékenység szűrését. A programról a Dürer Albert általános iskolában tartottak sajtótájékoztatót. Dr. Görgény Jernő, Gyula polgármester elmondta, hogy az önkormányzat fontos célkitűzése az egészségtudatosságra nevelés, ezért támogatják azokat a szűrőprogramokat, amelyek a köznevelési intézményekben segíthetik a betegségek korai felismerését. A polgármester felidézte, hogy a közelmúltban fogászati szűrést is tartottak a magvetőiskolában, a gyulai tankerületi központ szervezésében pedig szakmai programon mutattak be az egészségtudatossághoz kapcsolódó jó gyakorlatokat. A lisztérzékenység szűrés az Egészséges Városért Közalapítvány égisz alatt valósul meg, és 2014 óta minden évben megszervezik. Egyetlen alkalommal a koronavírus járvány idején maradt el a program. A vizsgálaton a gyulai általános iskolák első osztályos gyermekei vesznek részt, természetesen szülői hozzájárulással. A szűrés célja, hogy szükség esetén már olyan egészségügyi eltérésekre is fényterüljön, amelyek még nem okoznak egyértelmű tüneteket. Dr. Abdurrahman Abdurab Mohamed, az Egészséges Városért Közalapítvány elnöke arról számolt be, hogy a kezdeményezés más települések érdeklődését is felkeltette. Hasonló programot Eleken, Kétegyházán, Lőkösházán és Vésztőn is tartanak. Dr. Bódi Piroska, gasztroenterológus főorvos szerint a szűrőprogramok egyik legfontosabb célja, hogy a betegségeket akár még tünetmentes állapotban felismerjék. A szakember hangsúlyozta, a szűrővizsgálatoknak gyorsnak és biztonságosnak kell lenniük, és fontos szempont az is, hogy a felismerhető betegség megfelelően kezelhető legyen. A gyulai program ennek megfelelően a korai felismerést, és azt szolgálja, hogy szükség esetén a gyermekek minél hamarabb megfelelő orvosi segítséget és étrendi támogatást kaphassanak.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő rendhagyó magazin műsorunkban egy korábbi, eddig nem hallott beszélgetést, valamint egy új beszélgetést hallhatnak Megyeri Horváth Gábor, Barcsai díjas festőművésszel, valamint lejátszuk Gály József, Munkácsi díjas festőművész, akadémikus, egyetemi docens Körös Hírcentrumnak adott interjúját, melyben Megyeri Horváth művészetéről osztja meg gondolatait a Művész Örökség című retrospektív kiállítása kapcsán. Művészettörténeti érdekességek és kulisszatitkok mellett őszinte gondolatokat hallhatnak, miközben kirajzolódik egy művészet szereteten és egymás kölcsönös tiszteletén alapuló negyedszázados barátság is. Tartsanak velünk!

0: és még több.
1: Haderi Horváth Gábor Borcsai díjas festőművésszel beszélgetek. Azt tapasztalom a képeiden, Gabi, hogy a Caravaggio-i fényárnyék dramatizálás, ami korábban nagyon jellemző volt rád, és ami egy rendkívül drámai feszültséget kelt a képekben, mostanra leszelidült, már egy érett harmóniát lehet felfedezni az alkotásaidban. Édesapád kertjét festetted meg az Apám kertje sorozatban, ott tapasztaltam először ezt a változást. Te hogy látod ezt, minek köszönhető ez?
2: Egy művész folyamatosan változik a saját korát, hogy dolgozza föl, amiben él, illetve a saját lelki állapotát. Ez mindenképpen tükröződik a műveken. Mert ez nem csak egy festőnél, egy énekesnél is igaz, lehet egy színésznél is. 2022-ben veszítettem el a szüleimet, egymás után 4 hónap különbséggel, és megadatott az, hogy végig kísérhettem őket úgy, ahogy engem felneveltek, én úgy kísérhettem őket a utána következő világba, és mellettük voltam az utolsó percig. Nyilván ez is egy nagy változás az ember életében, hogy elmennek a szülei, és ezt tudomásul kell venni, hogy az életnek ez a rendje, ez a dolga. El kellett búcsúzni a szülői háztól, ami szintén egy elég fájdalmas történet. A gyermekkornak vége, ezt tudomásul kellett venni. Egy olyan időszak jött el az én életemben, ami nagyon sokan megélnek, máshogy látod a világot. Összesűrűsödik mindaz, ami eddig volt, és elindul egy új kezdet.
1: A metafizika régóta része a festményeidnek. Hogyan jelenik meg igazából technikailag? Ez miben realizálódik? A festékben, a lakban, a kettőnek az együttjátszásában? Kérlek, valami műhelytitkot árulj el nekünk.
2: Eszközök. Az anyag az egy eszköz. Legyen az festék, legyen az számítógép. Eszköz arra, hogy kifejezd a belsődet. És ez egy olyan alkimia, amire nincs magyarázat. A matériát a művésznek kell átminősítenie szakrálissá, szellemivé. Illetve a matériát kell felminősíteni szellemivé, vagy a szellemnek le kell menni az anyaghoz és felhúzni magához. Minden eszköz. És az, hogy egy gesztust, az ecsetnyomodat, az hogy teszed le, és az, hogy lesz abból mondjuk egy felhő, át kell lényegülnöd. Ez olyan, mint egy színész, hogyha hiába tudja a szöveget, most kiállna, és ezt úgy, hogy felmondaná, az meg nem színészet.
1: Meg kell élnie.
2: Át kell élnie. Vagy egy énekesnek is, hogy tudja a dallamát, tudja a szövegét is, és úgy előadja, még ez nem lesz zene. Át kell élnie, át kell szellemülnie.
1: És a hangja, kerül bele hangja, a belső énje a művésznek.
2: Ez a titok, ez a rejtély, ez a művészet. Vagy hogyha olvasol egy könyvet, és az író ugye, amit átgondolt témát, érzelmeket, mindent leír, és te elkezded olvasni, az benned is átfordul, és akkor ez egy ilyen megtermékenyített félreértés lesz az egészből, mert lehet, hogy az író egész más gondol, de te megint mást, hogy tapasztalod azt a könyvet, mint a másik, vagy a harmadik. A művészet hatalma ez, hogy neked kell megélned a valóságot.
1: Vannak tématerveid, hogy mit szeretnél festeni? Illetve korábban volt olyan, hogy elterveztél valamit, hogy majd, amikor időt engedi, akkor foglalkozni szeretnél ezzel vagy azzal. Ugye mostanában például a Tátráról festettél képeket.
2: Úgy érzem, hogy olyan témák érdekelnek, ami fellelkesítenek, amikben élek.
1: A Tátrában mondjuk mi?
2: Hát a Tátra...
1: Az mit jelent neked a Tátra?
2: Nyáron utaztunk el a családommal, gyerekekkel a Tátrába, és én még életemben nem jártam ott. És azok a gyönyörű nagy rajzos hegyek, az a óriási erő, az a dinamika.
1: Ott festetted őket, vagy pedig már itt van a műterem? Szoktál egyébként itt ez a plenár festészet, ugye, hogy kint a szabadban, ez nem volt rá sosem jellemző?
2: Nem, hát ez a tanulóidő, én kiskorom óta, gyerekkorom óta kint szabadban festettem, és ugye az iskoláimban is ugye a plenár festészetet gyakoroltunk. Aztán egy idő után az ember lehet, hogy vagy a kényelemből is, de egyébként meg talán már nyilván egy más utat keresve a műteremben alkotom meg a munkáimat.
1: Van, hogy konkrétan egy fotó alapján készíted el a festményt, mint mondjuk munkácsi annak idején?
2: Van, persze, természetesen. De van olyan is, hogy sikerül egy jó fényképet. Amikor nem sikerül, több képet csináltam egy témáról. Egyébként korábban, akár hogyha például Kaspar Dávid Friedrichre gondolunk, a 19. századi romantikus nagy tájképfestőre, ugye a mai napig az egyik legnagyobb tájképfestő zseni, és ő imádott kirándulni. Akkor még nem volt fényképezőgép 1800-as évek elején, és ő vitte a vázlatai tömbét, akkor elkészletet, nagyon sokat vázlatozott, amit látott maga körül, és utána hazament és a műterembe festette a tájképét. Nem a szabad ég, az csak majd az impressionizmus környékén, hát kicsit előtte, már ugye Turner is csinált olyat, a William Turner, ugye az angol nagy tájképfestő szintén, hogy például a Vihar című képe, egy nagy tengeri vihar. Ez úgy készült, hogy hajón kikötöztette magát az árbóchoz, egy óriási viharba került a vitorláshajó, megparancsolta, hogy kötözzék ki szorosan, és 4 órán keresztül az őrjöngő vihart figyelte, és üvöltözve örült neki, hogy jaj, de gyönyörű látvány.
1: És amikor igazán és beköltözött a fejébe a látvány, meg az érzés.
2: Azonos a műteremben, és megköltözte. Átélte. Benne volt. Ma az, hogy most fotót használunk, az egy olyan dolog, hogy ott voltam, láttam, tudom, ismerem a atmoszféráját. Segít. De azt ugyanúgy átírom azt a látványt. Meg lehet csinálni azt is, ugye egy szolgai alázatos módon kivetítem projektorral, és akkor átszínezem, és akkor mi van? Semmi. Gyönyörűen kiszíneztem egy tájképet, és akkor az... De a festészet számomra azért ezennél sokkal több.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Megyeri Horváth Gábor, Barcsai Díjas festőművésszel, akitől megtudhatjuk, hogyan alapozták a reneszánsz festményeket, miköze a tyúktojásnak a műalkotáshoz, illetve milyen sorozatokon dolgozik most.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: A régikorok festményeinél az állagmegőrzés fontos része a lakréteg felújítása. Ilyenkor a régi lakréteget leszedik, aztán újat húznak fel a képre. Hogy van ez a modern műveknél, hogy van ez a kortárs művészeknél? Te például alkalmazol a lakréteget, és ha mondjuk valaki vesz egy képet akár tőled, vagy egy kortárs festőtől, akkor neki például ajánlott-e bizonyos időközönként, nem tudom, 20 évente, 30 évente lakréteget cserélni rajta.
3: Ez érdekes, ez egy technikai dolog, hogy a kortárs művészetben, hát igen, például nagyon sokan akrillal festenek, pedig ugye az akrill festék az csak az 1950-es években lett kifejlesztve, és ez egy műanyag most festék. Ez olyan, mint a ótások, hogy nem tudjuk, hogyha nincs kikísérletezve, akkor hogy milyen mellékhatásai lesznek. De mivel nem természetes alapú, hanem műanyag alapúak, ezek közel nincsenek olyan biztosan tartósak, mint akár a 13. századi tojástempera festmények.
2: Majd az unokáink fogják ezt
3: majd
2: igazából
3: fogják látni, és
2: megtudni.
3: Sajnos, igen, probléma is van a restaurátoroknál, ami ugye egy külön szakma, és nálunk a Magyar Képzőművészeti Egyetemen is ugye a Európa szinten szerint a legmagasabb szinten tanítják a restaurátoroknak az állagmegőrzéseket, meg a különböző technikákat. Bizony ezzel bajban vannak ők is, hiszen nem tudjuk, hogy mi fog történni, műanyagos anyagokról van szó. Régen, egészen a 15. századig, amíg az olajfesték is meg nem honosodott, addig tényleg a tojástemperát alkalmazták. De az se volt mindegy, hogy milyen tyúk tolja azt a tojást. Ugye régen nem génkezelt tyúkokról volt szó, hanem jó kis tagyasi paraszt tyúkokról, aminek gyönyörű, ugye asszonyok tudják is, milyen más egy olyan volt tésztát gyúrni. Annak a természetes ragasztója, emúziója az bizony megköti a festéket, de például itt is érdekesség, hogy nem mindegy, hogy milyen pigmenteket, festékeket használunk, hiszen ma már ugye mindenféle szintetikus pigmenteket alkalmaznak. Nagyon szomorú, hogy megszűntek sajnos már olyan bányák, mint például a zöld föld. Uh-huh. Amikor én pont főiskolás voltam, akkoriban hallottuk a hírt, hogy megszűnnek a zöld föld bányák, kiürült, kész vége. Pedig az volt a reneszánsz képeknek az alapja, hogy egy zöld föld szintén, ez egy nagyon finom pasztelszínű zöld, de elbonták be az alapozás, és arra mentek rá tojástemperával, rózsaszínnel, pont az komplementérével, és ezáltal volt a bőr annyira szép, életszerű. Életszerű. És például ez sincs már szintetikus úton, lehet kapni valami hasonló, de azért nem az. Kísérleteznek nagyon sok jó minőségű új festékekkel is. Én ezért is valahogy a tradicionális olajfestés technikánál maradtam, bár ugye már nem én magam csinálom a festékeket, hanem amit ugye a művészellátóval kapunk, ugye ezt is kevesen tudják, egészen a 1850-es, 60-as évekig a festők önmaguk gyártották a festékeiket, amíg meg nem jelentek majd a tubusos festékek, és akkor majd így indul az impresszionizmus, hogy hát nem kell a festékedet magadnak a műterembe előállítani, hanem már tubusban meg lehet kapni, ki lehet menni a szabadba vele, mennyivel egyszerűbb. Azt, hogy mi van benne? Hát persze, nagyon sok, itt is ugyanez, amiről beszélgettünk, a populáris és a magas kultúráról, nagyon olcsó festékeket, eszközöket lehet kapni, olyan is. Lehet nagyon jó minőségűeket, azért most meg kell fizetni az árát.
2: Akkor te lakkozol is, ugye, hogyha készen vagy egy képpel?
3: Igen, a lakkozás is nagyon kevesen tudják, hogy annak minimum egy évnek el kell tennie, hogy egy képet lakkozzunk, ugyanis a festékek különböző módon száradnak, és mondjuk a fehér, a titánfehér az nagyon lassan szárad, hiába tűnik száraznak a felülete, de még a mély rétegeiben bizony még dolgozik a festék, még tökéletesen csontra nem száraz, ezért szoktak legalább egy évet várni a lakkozással. Én komolyabb megbízásoknál szoktam lakkozni, de nagyon sok esetben nem lakkozom. Pont egy restaurátor barátommal is beszéltem, erre én sokszor csak firniszelni szoktam, ami egy finom sejem védő réteget képez a képre, de ezzel is óvatosan kell bánni, mert ténylegesen a festékeknek egy év minimum a teljes tökéletes száradása. De egyébként ezek a képek, ami minőségi alapozása, minőségi festékekkel készülnek, ezeknek több száz év a élettartamuk. Ha egyébként tényleg esetleg egy nedves rongyal át lehet törölni, ha poros, nem lesz semmi baja.
2: Mire készülsz most? Van-e valami konkrét terved?
3: Teszem a dolgomat, festem a képeket. Most egy Békés Csaba sorozattal foglalkozok, ami nagyon érdekelt. Az itthoni légkört szerettem volna megjeleníteni, bár ez amióta itthon vagyok, 2005-6 óta ezt fel is dolgozom. Én nagyon szeretek itt élni Békés Csabán, nagyon szeretem a várost, nagyon szeretem a hangulatát. Egyébként volt egy olyan képem Békés Csabáról, ami egy párizsi diplomata vásárolt meg, és ott van Párizsban, sőt Finnországban is van Békés Csaba képem, és nagyon érdekel továbbra is a Tátra, hiszen az egy óriási nagy téma, illetve vissza szeretnék menni egy kicsit az aktábrázolásokhoz, ami számomra mindig egy tradíció felé visszavezető út is, amit újra szeretnék aktualizálni a mai korunkra. Hiszen egy embertelen világba kezdünk élni, és ezért nagyon-nagyon szükség van a múzsákra. És szükség van az embert megmutatni.
2: És mire számíthatnak a kedves hallgatók, hogy hogyan fognak megjelenni ezek az aktok? Mi lesz a különlegességük? Lehet erről valamit tudni?
3: Ha tudnám, elárulnám. Nem tudom még én sem. Igazság szerint gondolatok, érzések vannak bennem, ami majd a műhelybe kialakul. Hát azért arra gondolni kell, mint egy színész is, amikor készül a színdarabra, otthon rengeteget tanul. Próbálja a szöveget, gyakorol a tükör előtt, lecsapja a füzetet, mert nem megy, és hogy élj át. Az alkotás egy nagyon-nagyon sokszor gyötrelmes, egy nyögvenyelős dolog, és nagyon ritka az, amikor a múzsák a vállunkon ülnek, és akkor azonnal megy a történet, és akkor egyből tudod, hogy mit kell csinálnod.
0: Egykor a képzőn Gály József Munkácsi díjas festőművész is tanítványául fogadta volna az akkor még Horváth Gábor néven felvételiző fiatal tehetséget, akivel az eltelt évek alatt kollégák és barátok lettek. Így történt, hogy az akadémikus tartott tárlatvezetést a Munkácsi Mihály Múzeumban megvalósult retrospektív megyeri horvát kiállításon. Rövidesen folytatjuk műsorunkat Gály József egyetemi docens szerkesztőségünknek adott interjúja.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Azt szeretném megkérdezni, hogy a főiskolán hogyan ismerkedtek meg. Ön már akkor tanított a képzőművészeti főiskolán.
3: És az érdekes, hogy én pedagógián voltam, akkor úgy hívták, hogy vizuális nevelés tanszék. És akkor váltottam, vagyis kaptam osztályt, és először lementem Csongrádra, művésztelepre, és ott találkoztam a Gáborral. De viszont az a titok, de ezt ő is tudja, ezt a titkot, hogy én is fel akartam venni, de már a másik mester felvette, és akkor mivel én mégis kezdő festőtanár voltam, hagytam. De viszont ott a művésztelepen összeismerkedtünk, és utána mégis egy nyitott oktatás van. Ez azt jelenti, hogy minden mesterre lehet konzultálni, és akkor így összebarátkoztunk, és azért, hogy eljártunk, beszélgettünk, ő még a műtermében is ott a képek előtt. Hát ez egy ilyen spontán dolog, szóval semmi kötöttség, aztán így kialakult az, hogy mivel ő Békés Csabai, ritkán találkozunk, mindig, hogyha esetleg van valami olyan kiállítás, ahol mindketten, ha más nem a megnyitóra elmegyünk, vagy részt veszünk a kiállításon. És előfordul az valahogy a közvetlenség által, hogy egymást fölhívjuk valami oknál fogva, például ez is, hogy és utána belefeledkezünk akár több órára, ugye most már van korlátlan telefon, hogy nem kell korlátlanul beszélgethetünk, és akkor tényleg részt is veszünk, hogy már lehet, hogy már túl egy órán vagy másfél órán beszélgetünk folyamatosan. Vagyis hát ez egy kicsit ilyen távolsági kapcsolat, vagy hogy mondjam, ilyen szakmai elsősorban, de utána azért mindenről szó van. Itt a kiállítás, ugye nem akartam belemenni, amikor így mondtam ezt a traumatikus múltat, meg minden át ott a kitelepítéstől kezdve, a világháborútól kezdve, sok minden is. Amikor mondta Gábor, akkor én direkt nem mentem bele, mert ugye ezek olyan az ember akárhogy, a végén már a Benes dekrétumnak a szőnek is sok mindennél tart, vagyis a túlságosan konkrét irányban nem mentünk, mert azért sok mindent lehetett volna nagyon részletesen, analitikusan beszélni. Én elsősorban a festészeti szemszögből közelítettem meg, hogy mi a festészet nyelve, és hogy mi az az egyediség, ahogy ő használja. És hát a tárlatvezetés olyan értelme volt számomra is izgalmas, mert én is mindig újra és újra értelmezem, és nála van egy olyan egyedi stílus, ami egyszerre a klasszikus, és azon belül is egy teljesen sajátos számára, hogy is mondjam, kialakított olyan stílus, ami nem figyel arra, hogy most éppen mi az elvárás, vagy a trend, hanem egy ilyen, ugye ez mindig frázisként mondják művész, hogy autonóm. Na most ő nem mondja, hanem az. Ilyen egyszerű, vagyis, hogy pont ez itt a lényeg, és az, hogy itt van Békés Csabám, én megmondom őszintén, azon csodálkozom, hogy nem csúnyán kifejezve nem sztárolják, nem büszke rá a város. Olyan kvalitások vannak, és olyan kvalitású az életmű, és még fiatalnak számít, főleg, hogyha az én szemszögön hogy még több sok évtized van, hogy még újabb és újabb tematika, réteg, festészetileg, ahogy alakul, vagy újra felfedez dolgokat, ugye nagyon jól látni, hogy a stílus által is mindig alakul, újabb és újabb témákat talál, és az ki is dolgoztak, újabb és újabb témafelvetés, és valójában művésznek nem az a dolga, hogy az életre valamilyen totális vagy szárt választ adja, hogy mi a megoldás, hanem az, hogy felmutatni akár a problémákon keresztül, ugye az emlékezés által, vagy a traumák által, akkor a pozitív és negatív emlékezés, vagy akár itt a jövőbe, a jövőért való aggódás is szerepel. Szóval rengeteg olyan jelentésréteg van, ami ebben a kiállításban nagyon fontos szegmense egymás mellett. És az az igazság, hogy én nyomon követem a munkásságát, és dupla ekkora lehetne a kiállítás legalább, és a kvalitása nem is biztos, hogy csökkenne, hanem nőne. Mert ugye a rendezés miatt sok minden kimarad, ami ugye egy műtár mindig egyszerű és egyedi, itt azért mégiscsak van egy rendszer benne, de rengeteg olyan művet látok most, de fejemben van egy három grácia-szerű aktcsoport, a Szepkő Barlangoknak ilyen nagyon szkesszerű sorozata, ami még izgalmasabb, akár ikonosztásszerűen ki lehetett volna tenni. Szóval egy gazdag, már most egy gazdag életműről van, szóval nem beszélve a rajzaiban. Fölrakta még a középiskolai rajzait is egyszer a Facebookon, meg lehet, és mondom, ez így van. Hogy már akkor által egy nagyon kialakult erőteljes. A plasztikát, a formát, az arányokat jól ismeri, nagyon fiatal, sejtődő gyermek, aki profilálisztó. De és ez itt a lényeg, hogy a manuális készsége az olyan, hogy ezáltal bátran föl tud vállalni a jövőben is olyan összetett tartalmilag és technikailag is komplex festményeket. Nagyon izgalmas lehet a jövő, úgyhogy én kíváncsi vagyok arra, hogy mit fogok a jövőben festeni.
2: Gábor realista alkotásainak a metafizikai tartalma az technikailag a réteg festésben jelenik meg?
3: Hát az van, hogy ez a festés az olyan, hogy amikor beszéltem a transzparenciáról, ugye, hogy az, hogy most mi a valóság, mi reális és irreális, hogy mi az a költőiség, az majdnem minden képnél különbözik, de mégis az olyan, hogy egy olyan szférába lendíti, már eleve transzcendens az, hogy képileg mi jelenik meg. És ugye ez a festménynek a nívója, hogy minél jobban festi meg, annál inkább egy ilyen, ugye, ahogy említettem a címnél is, hogy örökség, hogy egyszerűen örökölt valamit, és azt, hogy ez állandóvá akarja tenni. Ugye mégiscsak a transzcendens, hogyha mondjuk, vagy metafizikai vonzata, az mindig azt jelenti, hogy a valósággal párhuzamos idea, vagy egy már olyan költői világ, ami lehet, hogy a mi hétköznapi valóságunkra rátekintve az akár hát nem is megvilágosodás, de még olyasmit is, mert ugye nem nagy megvilágosodás, de azt az ember mégis bölcsebben tud rátekinteni a saját világára, társadalmára, egyéni sorsára, lehetne sorolni azokat az összetevőket, amit lehet, hogy festményből össze lehet sűríteni. És ez már metafizikai állapot, ugye, amikor valami eszenciálisan, szinte ilyen axiomaszerűen, vizuálisan ott van a képen. És ugye ezért van az, hogy a pillanatiság és az állandóság, mintha pulzálna ezen a kiállításon. Ahogy beszéltem a megnyitón is, hogy vannak erősen narratív, valamilyen ilyen dramaturgiailag létrehozott képek, és vannak olyanok, amit viszont lebeg szó szerint az időtlenségben, vagy egy ilyen emblematikus tisztossággal ki van ragadva a hétköznapi valóságban.
0: Gály József mester gondolatai után következzen a Megyeri Horváth Gáborral rögzített interjú, melyet a Munkácsi Mihály Múzeum az Örökség nyomában címet viselő Munkácsi Blue Chip rendezvénye után rögzítettünk.
2: Volt egy nagyon különleges eleme ennek a programnak, hiszen tárlatvezetést is hallhattunk, ezt követően pedig a Munkácsi Mihály Múzeum történetében először élő festészetet láthatott a közönség. Mi volt, Gabi, a tapasztalatod? Hogy érezted magad?
1: Nagyon megtisztelte a múzeum azzal, hogy az augusztus 3-i kiállítás után most is szeptemberben egy ilyen Blue Chip sorozatot szervezett a kiállításomra. Illetve nagyon-nagyon örültem annak, hogy Gál József, Munkácsi Díjas festőművész, a Magyar Kézművészeti Egyetem docense, nagyon jó barátom, eljött Budapestről, és egy közös beszélgetést tartottunk az érdemű közönség előtt. Nagyon tisztelem Gál József mester festészetét, mint embert, őt magát is, és nagyon jó volt hallgatni az ő előadását a munkáimról, a világról, a művészetről, vallott nézeteit megosztotta velünk Békésőben. Portrét festettem nagyapámnak egy katonakori képét. Gondoltam megfesteni háromszoros életnagyságban. Technikákat soroltattam föl, hogy is szoktam elindítani egy portrét, a szint, kis pici szintanról is volt szó benne, illetve meséltem a festés közben ugye a szakmai dolgaimról.
2: Amikor 1998-ban a képzőművészeti főiskolára kerültél, akkor Gál József mester már ott tanított immár 5 éve, és ő is felfigyelt a tehetségedre, és ő is szerette volna, hogy az osztályába kerüljél. Végül aztán Nagy Gábor mesterhez kerültél, ennek mi volt a története?
1: A Magyar Képzőművészeti Főiskolán, ma már egyetemen, mesterrendszer van, és a mester választja ki a tanítványait a sok száz, sok ezer felvételizőből, és általában egy mester 4 tanítványt választ. Magának egy 5 év folyamában van 20 tanítványa körülbelül, és azt a szellemiséget, azt a irányt mutatja a tanítványainak, amit ő maga is bejárt, és akkor én felvételiztem, igen, hallottam, hogy Gál József mester is kiválasztott, illetve hát Nagy Gábor mester, akinek a tanítványa Bukor Tibor az én mesterem volt. És így nekem volt egy kis szerencsém, mert a Bukor Tibor mesterem már diákkoromban felküldött Nagy Gáborhoz, hogy bemutassam a mappámat, és így a tanítványának a tanítványa munkáit így megismerte, és mi azonnal nagyon jó barátságba kerültünk, már így akkor még 17 éves voltam, és amikor eljött a felvétel ideje, akkor Nagy Gábor mester engem választott, és mivel ő volt a rangidős mester, nyilván hozzákerültem, aminek nagyon örültem, de annak is nagyon örültem, hogy a Gál József mestere azóta is tart a mi barátságunk.
4: Gál József mesterrel 2020-ban a Műcsarnok Szabadjáték című kiállításán közösen szerepeltetek, ez ugye egy csoportos kiállítás volt. Akkor te az Esthajnal című képeddel szerepeltél, ami egy akt, három női akt egy festményen, ő pedig a Corpus Hystericum 2 című festményével szerepelt. Milyen érzés volt közös kiállításon, ráadásul a magyar képzőművészet egyik fellegvárában kiállítani vele?
1: Nagyon jó volt, nagyon sokunk állítottunk innen Békésőváról, egyébként még BMZ-t válogatták be ebbe a kiállításba, aminek Szócsik József Munkácsi Díjas festőművész volt a kurátora. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy én az Alföldi régióból kettőnket, BMZ-t és engem választottak ki a Műcsarnok szalon kiállítására, és hát ott ténylegesen fel volt vonultatva a kortárs festészetnek, a képzőművészetnek a színejava.
0: Vajon különbözik-e egy művésztanár és egy nem tanító képzőművész művészete? Melyek az előnyei és az árnyoldalai annak, ha valaki a művészeti tevékenység mellett a katedrát is választja? Megtudhatják a Barcsai Díjas festőművésszel folytatott beszélgetésünkből.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Minden művésznek a saját individuma alapján fejlődik és érik a művészete. Viszont felmerül az a kérdés, hogy miben különbözik egy művésztanár és egy nem tanító képzőművész művészete?
3: Nagyon érdekes kérdés, mert igazság szerint nyilván mindenki azt szeretné, hogyha semmi másra nem kéne foglalkozni, csak az alkotással. De hát nagyon sokan, ugye ezt pláne ma Magyarországon nem mindenki teheti meg. Tehát a tanítás az egy valamennyi alapot az ahhoz, hogy megéljen az ember, vagy ne éppen. A szabad úszás, pedig én magam is voltam szabadúszó jó pár évig, ez egy nagyon rizikós, nagyon nehéz pálya. És már az 1800-as években, a 1900-as évek elején, 20. században is ez egy dilemma volt, hogy az ember beáll tanítani, és akkor lesz egy kis félretennivalója, lesz miből megélnie, vagy választja a bizonytalan művész életet. Egyébként a Barcsai Jenő, aki ugye az anatómia albumot rajzolt 1952-ben, ami világsiker lett a mai napig, egyik legjobb anatómia könyv. Ő 45 éves koráig szabadúszóként dolgozott, élt nagyon-nagyon szerény körülmények között, nagyon sokszor nyomorogva, és a II. Világháború után 45-ben a Szőnyi Istvánék látták, hogy mennyire rossz állapotok között él és van, és hogy segítsenek rajta, behívták a Magyar Képzőművészeti Főiskolára tanítani. Kérdezték, hogy mit fogok tanítani? Hát mondták, hogy hát tanítsál anatómiát, mert nincs anatómia tanárunk. Mondja, ő anatómiát? Hát abszolút a kortárs művészet, a fóvok, amikor Párizsba is kiment.
2: Ez
3: a 20-as években nem is nézte meg a Louvre-ot, csak a jelen művészete érdekelte, és nem is értette, hogy ő hogy fog anatómiát tanítani. És az volt a szerencséje, hogy volt egy 3 hónapos szénszünet akkor, amikor a nagy hidegek voltak, és hát kilopkodta a főiskoláról a csontvázakat, a Vesalius féle, Leonardo féle anatómiát, orvosbarátait hitt, hogy vakargatta a fejét, hogy meséljétek már, hogy is van itt ez az anatómia, elment boncolni, és akkor elkezdett rajzolgatni, meg alaposan végignézni egyesével az izomzatokat, a csontozatot, és elkezdett tanítani, tulajdonképpen majdnem együtt tanult a tanítványaival, sőt, a Patai László mester, aki ugye itt Békéscsabán van a Jézus szíve temploma, ős tanítványa.
2: Patai László festette a jaminai születemzomnak a szekóit.
3: Tulajdonképpen együtt tanulta a tanítványokkal az anatómiát, és míg nem felkérték arra, hogy ki kéne adni egy könyvet, és megkész volt a anatómia könyv, és 52-ben, amikor kiadták, tényleg világsiker lett. Szóval visszatérve, a tanítás egy viszonylag mondhatni egy anyagi biztonság is, de egy művész nyilván arra vágyna, hogy szabadságban tudjon alkotni. Hiszen ez ugyanolyan, mint egy zongoristának is gyakorolnia kell.
2: De a látásmód szempontjából, tehát hogy nyilvánvaló, hogy ugye egy képzőművésznek is meg kell tanulnia a technikai fortélyokat, hiszen ugye ez az alapja a művészetének, de mondjuk az, aki művésztanár, ő nem látja esetleg másképp, például a művészettörténetet, tehát nem lehetséges-e az, hogy mondjuk egy művésztanár jobban beemeli a korábbi korok, korábbi művészek vívmányait a saját művészetébe, mint mondjuk egy olyan képzőművész, aki esetleg nem tanult olyan mélységben művészettörténetet.
3: Ja, megvan, mint az éremnek minden két oldala van, illetve van egy harmadik, a pereme is. Előnye, hátránya a dolgoknak. Igen, egy művészen, én magam is napra készen bármikor, bármelyik korszakból, bármikor tudok előadást tartani. Mélyen beleástam magam, hiszen ez a munkám, ez a feladatom, hogy művészettörténetet, festészetet, festészettörténetet, technikákat tanítsak. És nyilván sokkal szorosabb a kapcsolatom a történelemmel, a művészettörténelemmel, mint egy olyan alkotó, akinek ezzel már ugye ha maga mögé tudja dobni, és a jelenben lenni, és kísérletezni akár.
2: Látjuk a kísérletezést, de le lehet fedezni izgalmas párhuzamokat.
3: Igen, de a műszerának meg az a veszélye, hogy nem tud kiteljesedni. Én is nagyon sok az óraszám, én is tapasztalom, nagyon sok helyszor nem jut idő arra, hogy én a saját dolgaimmal foglalkozzak. Nem tudok eljutni kiállításokra, nagyon nehéz eljutni galériákhoz, nagyon nehéz eljutni oda egyáltalán, hogy leüljek az állvány elé, és kísérletezek és játszok. Sajnos nagyon sok művésztanárnak így csúszott el a karriere. hogy nem tudott kiteljesedni. Viszont rengeteg fiatalt elindított az útján, akik ki tudtak teljesedni. A reneszánsz korban ez teljesen természetes volt, hogy egy mesternek, ugye tanítványai voltak, de ez a barokkban is ugyanígy Verrocchio-nak, ugye milyen tanítványai voltak, Leonardo da Vinci, Botticelli, sorolhatnánk a nagyobb-nagyobb mester Perugino. De Rembrandtnak is a barokkorban nagyon sok kiváló tanítványa volt, Rubensnek, és az egy műhely munka volt, hogy a tanítvány együtt lakott, együtt élt a mesterrel, megtanult minden technikát, segített a mesternek a megrendeléseit kivitelezni, megtanulta közben a szakmát, még együtt élt a mesterével. És a tanítás egy művésznek ez természetes volt. Ma már rendszerekben tanítunk, megmondják nekünk, hogy hogy kell, milyen rendszerben, milyen iskolatípusban, ami nem mindig szerencsés, mert nincs mögötte gyakorlat, nincs mögötte tapasztalat.
0: Mennyire van meg a saját, az egyéni akarat, hogy te mit tartasz fontosnak, mit szeretnél te átadni? Nem a nemzeti alaptanterv, hanem te mit szeretnél átadni. Ez mennyire van meg?
3: Azt én nagyon ügyesen beleszövöm, és úgy látszik eredménye, mert a tanítványaim mind bekerülnek az egyetemekre, és az a legnagyobb boldogságom, hogy a nagy részük már, akik a művészeti pályán maradtak, a kortárs művészetben igencsak jelen vannak. Nem csak itthon, hanem...
0: Akkor mondj kérlek néhány olyan tanítványt, aki komoly sikereket ért el, és nagyon büszke vagy rá, hogy te taníthattad.
3: Mindegyikre nagyon büszke vagyok, még azokra is, akik nem művészeti pályára kerültek. A legfontosabb ebben a világban nem a karrier, hanem a egyéni lelki boldogulás. Természetesen vannak, akik ebbe az irányba mentek, mint például Hevesi Anna Bella, aki designer és Kínában, Japánban, Finnországban óriási sikereket él el. Debrecen Imre festőművész lett, és Budapesten nagyon ismert művész. Martin Vanda, fotóművész. Aztán Vári János Hunor, aki a Svájcban doktori iskolás grafikus, a betű típusoknak a egyik nagy mestere. Batke Bendegúz, aki például a Momének az arculatát tervezte. Neki a testvére Batke Buca. Prágai Adrián, aki a Magyar Nemzeti Galéria és a Szép Művészeti Múzeum művészettörténésze. Én sorolhatnám nagyon-nagyon sok nevet, és nagyon bízok benne, hogy nagyon sok lesz.
0: A másik kérdésem a megelégedettség, mert úgy érzem, hogy tehát mint tanár meg vagy elégedve, művészként a megelégedettség. Érzed-e azt, hogy most te megérkeztél, vagy valamikor megérkeztél oda, ahova tartottál? Tehát voltak-e ilyen érzéseid?
3: De veszélyes dolog a megelégedettség, mert az ember nagyon könnyen elpuhul.
0: De volt olyan, hogy mondjuk megfestettél valamit, lett egy kiállításod, sikeres volt, nagyon jó kritikát kaptál, és te azt mondtad, ezt most jól csináltam, most úgy jó helyen vagyok, ez jó, és...
3: Persze, volt, meg van is, de valahogy nem szabad megállni. Az élet az folyamatos változás, és folyamatos új problémák merülnek fel, folyamatosan új kérdéseket teszek fel. Persze, vannak bizonyos pontok az ember életében, ami jó, hogy befejeződött, például most ez a munkácsis kiállítás. Ennek nagyon örülök, hogy egy összefoglalója az eddigi munkáimnak, de itt meg nincs megállás. Folyamatosan kutatni és keresni kell.
0: Az új kihívások, meg ugye a témák keresése, ez nagyon folyamatos. Ez egy retrospektív kiállítás volt. Ezen a kiállításon lehet igazán látni azt, hogy mennyi sok stílusban és témában alkottál, illetve hát nyugodtan mondhatjuk, hogy mennyi ciklus volt az életedben.
3: Mindenkiében, sok ciklus van az emberi életben.
0: Jó, de van, aki elkezd valamit festeni, és aztán igazából nagyjából azon a témán halad tovább, akár évtizedeken keresztül.
3: Nincs rá recept.
0: Tehát, hogy ez, igen, nincs recept, de azzal, hogy festőművész vagy, és amit tudsz, és amit

0: üzenni, ami akkor voltam, de sikerült eljutnom oda, ami az lettem, ami akkor akartam lenni. És közelít a dolog nyilván, de bármikor, bármi közbe jöhet, az ember nem állhat meg, nem bízhatja el önmagát. A világ sorsa is sajnos nagyon sokszor úgy alakul, hogy kihívások jönnek, és az hogy tudott ezt megoldani, legyőzni. Ha pofont kapsz, hogy tudsz felállni, elég sok pofont kaptam az életemben, és megtanultam felállni belőlük. Az ember valamilyen problémát meg szeretne oldani az életében. Mindenki szeretne nagyon naívan boldog lenni, lelki nyugalmat elérni, és ehhez segít a művészet. És engem is a művészeten belül is valami probléma érdekel, például időt, hogy tudnám kifejezni. És ehhez nagyon-nagyon sok kísérletet, nagyon sok lehetőséget kell végigjárni, és maga az út az izgalmas. Aztán a végeredmény is az lehet, de nyilván egy alkotónak maga az út, még eljutok oda.
1: És amikor eljutsz oda, akkor többet tudsz? Az úton megtapasztalsz olyan dolgokat, ami által többet is tudsz, vagy egyfajta lelki megelégedettséghez jutsz el?
0: Egyre úgy érzem, hogy akkor egyre több a kérdésem, mint a gyereknek.
1: Ez olyan, mint amikor valaki egy tudományterületet meg akar ismerni. Minél többet tud, annál több a kérdése.
0: Így van,
1: és lehet, hogy minél idősebbek leszünk, annál több lesz a kérdés.
0: Én nagyon bízom benne. Mert ha nem így lesz, akkor tényleg megöregszünk.
1: Hát legyen így. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm.

0: Sportrádió. És még több.
1: Megyeri Horváth Gábor Barcai Díjas festőművésszel hallhattak két beszélgetést, valamint Gáj József Munkácsi Díjas festőművész, akadémikus, a Magyar Képzőművészeti Egyetem docense nyilatkozott Megyeri Horváth művészetéről. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Start Rádió.
3: Sok zene, és még több!
4: Start Rádió. Start Rádió.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgató lesz, aki létrehozta Békés Csaba első művészeti képzését. A Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium iparművészeti tagozatának jogelőd intézményét létrehozva a ruhaipar igényeire szabott, magas szakmai színvonalú művészeti oktatást honosított meg Békés Csabán. Emellett fizika-kémia szakos tanárként pallérozta diákjai tudását, miközben filozófiai, szociológiai témájú doktori értekezést is írt. Több könyvet és publikációt jelentetett meg, mint Szent Györgyi Albert életének és pedagógiai módszerének kutatója. Beszélgetésünkben izgalmas részletek és érdekességek hangzanak el a Nobel-díjas magyar-amerikai orvos-biokémikusról, bemutatjuk a C-vitamin felfedezőjét, mint embert, mint az emberiség jövőjéért aggódó humanistát, de szó lesz Szent Györgyi Albert legnagyobb szakmai elismerés utáni életéről és a tudományos és közéleti tevékenységéről is. Tartsanak velünk!

0: Sportrádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hír Centrum tudósítója. A mai vendégem Békés Csaba meghatározó középiskolájának, pontosan annak jogelődjének volt az igazgatója, aki közismerten kutatja és ápolja jeles tudósunk, Szent Györgyi Albert életét. Köszöntöm a stúdióban dr. Szemenyei Sándort, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium jogelődje, a Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola és Kollégium nyugalmazott igazgatóját. Köszöntelek, és köszönöm szépen, kedvesen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Örömmel tettem, mert a Szent Györgyi Albert egy olyan példakép az életemben, pályámon, hogy mindenkor szívesen beszélek róla.
1: Fizika-kémia szakon végeztél, illetve filozófiát is tanultál az egyetemen. Általad jött létre Békés Csaba első művészeti iskolája, hiszen adaptívan a ruhaipar igényeihez kapcsolódó iparművészeti képzés jött létre az irányításoddal, melyet a vezetésed alatt grafikával is kibővített az iskola. A hallgatóknak elárulhatjuk, hogy mi művészeti programokon ismerkedtünk meg évekkel ezelőtt. A Csaba Gyöngye Kulturális Központban számos kiállításon találkoztunk, hiszen lelkes művészetpártoló vagy. A kedves feleségeddel együtt rendszeresen jártok kiállításokra, megnyitókra, és a Szegya kiállításaid is nyomon követitek. Hogyan jött a tudomány és a művészet, a reál és a humán műveltség az életedbe? Mikor döntöttél arról, hogy a fizika és a kémia mellett a filozófiával is foglalkozni szeretnél, mi ennek a története?
2: Igen, hát ugye sokszor egy különös párosítás, hogy a természettudomány, művészet, hogy kapcsolódik össze, bár ha Szent Györgyire utalnék, akkor ő azt mondta, hogy voltak éppen minden természettudósban van egy kis költő, van egy kis filozófus. Most félreértés ne essék, én nem magam szeretném hasonlítani ehhez, de végül is ebben van valami, főleg akkor, ha általános iskolában, középiskolában megalapozódik egy olyan művészet iránti fogékonyság, szeretet, ami az egész életutunkat végigkíséri. Nos, hát nálam ez volt, hogy művészettörténetet tanultam a gimnáziumban, és ez nagyon mély nyomokat hagyott a lelkemben, az érdeklődési körömben, és tulajdonképpen a művészethez való viszonyulásomat meghatározta. Aztán jött az egyetem, a kémia-fizika szakra jelentkeztem, mert volt érdeklődésem már gimnáziumban is a fizika, de jobbára a kémia iránt, és ezt a szakot választottam. Ez egy nagyon érdekes szakterület, erről nem akarok részletében beszélni, de az életemet abban a viszonylatban határozta meg, hogy épp a nyugdíjas éveket élve jöttem rá arra, hogy hát bizony az a tárgyi tudás, az a hallatlan nagy érdekes adatrendszer, amivel az egyetemen a kémia-fizika tudományának rejtelmeivel behatoltam, abból bizony alig-alig maradt meg valami konkrétan feladatmegoldásban és a többi. Viszont az egész életfilozófiámat, az életszemléletemet végleg meghatározta az a gondolkodási mód, amely ráirányította figyelmemet, érdeklődésemet a természet csodálatos világára, azokra a törvényekre, amelyek áthatják a vagy világmindenséget. De ahogy Szent György is mondta, ezek a nagy-nagy törvényszerűségek nem érnek véget a bőrünknél, hanem a mi szervezetünkben, az egész emberi rendszerben ott található az a törvényszerűség, amely egyben azt is jelenti, hogy a világ mindenségben nem önkény uralkodik, hanem nagy törvények határozzák meg. Na most ebből talán kitűnik, hogy elvezet ez a gondolat ahhoz, hogy a filozófiával nagy szeretettel foglalkoztam, hisz úton útfélen, hogy úgy mondjam, belebotlottam az elméleteknek ebbe a rendszerébe, és Szegeden még filozófia órákat látogattam, könyveket olvasgattam, de Isten igazából, mikor Békés Csabára kerültem, akkor ragadott magával a filozófia, és akkor mélyedtem el a filozófiai törvényszerűségekbe, és ez aztán elvezetett oda, hogy doktori disszertációt is írtam. Nem kimondottam filozófiai témából, de voltak éppen ezer szállal kötődött a művészethez, a természettudományhoz, amit írtam, hisz az emberrel foglalkozott. A családeszmény kutatás volt a lényege, 14 és 24 éves fiatalok családeszményének alakulása. Nos, hát ebből írtam tulajdonképpen családszociológiából a doktorimat, de nagyon sok szállal kapcsolódott, mint említettem, a filozófiához. Úgy sokat gondolkodott, hogy miért kellett nekem a filozófiával még azon túl is, hogy a hobbi korlátain túl is foglalkozni, és aztán rájöttem, hogy a 2000-es években a főiskolán felkértek arra, hogy oktassak etikát, aztán politológiát. Na, itt összetalálkozott csodálatosan, lélekemelően, szellememet emelően az a adottság, az a lehetőség, hogy végre elmélyedhettem valóban a filozófia csodálatos világában. Tehát így jött össze, és utána akkor már megalakult a Békés Csabai Művészeti Iskola, azzal kezdtük. Ez is nagy örömöm volt, hogy remek kollégákkal tudtam együttműködni, és tényleg egy alapjait raktuk le a művészeti képzésnek itt Békés Csabán. És ott már akkor tulajdonképpen a kémia-fizika, a filozófia és a művészetnek egy szintézise jelent meg a pályámon.
1: És ez rendkívül izgalmas, hiszen minél többet és minél több területről ismerhetnek meg a diákok, annál gazdagabbá válik a személyiségük, és annál jobban eligazodnak aztán később az életben. 2005. augusztus 1-én alakult meg a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, mely ma a Technikum és Kollégium néven ismert. Mi alapján döntöttetek a névadásról, és mióta kutatott Szent Györgyi Albert életét?
2: Igen, a kérdésre adott válasz az összefüggő válasz. 2005-ben megszűnik tulajdonképpen a ruhaipari és iparművészeti szakközépiskola. A Szent Györgyi Albert nevet, ez a hármas is, három intézmény vette föl, az egészségügyi, a mi régi iskolánk és az akkori Tevan gimnázium és szakközépiskola. Ennek a névnek a kitalálásában a Tevan iskola gimnáziumnak a tantestülete vett részt, nagyon bölcsen tette. És amikor az a három iskola, ahol a művészet egyesült tulajdonképpen az egészségüggyel, és részben a gimnázium, mint ugye a középiskoláknak a ismeretanyagának egy felsőbb szintjét közvetítő intézmény, akkor ennél méltóbb nevet talán nem is találhatott volna az akkori tantestület, hisz Szent Györgyiben éppen ez a komplexitás, az egész személyiségét ez hatotta át, hogy a világot nagyon komplexen, a művészet szempontjából, a filozófia, a tudomány szempontjából rakta össze és építette. Na most én már akkor, mikor az egyesülés vagy az integráció létrejött, akkor már a nyugdíjas lét rejtelmeibe fordultam, viszont nagyon örülök annak, hogy a új vezetés azt a feladatot bízta rám, hogy a Szent Györgyi nevet készülve egy évre esedékes névadóra, hogy én göngyölítsem fel azokat az információkat, amelyek mondjuk a Szent Györgyi névhez kapcsolódnak, és hát nagyon jó lesz a iskoláknak a közös nevének az indoklására. Na hát akkor indult el tulajdonképpen a feladat kapcsán a Szent Györgyi Alberttal való foglalkozás. Hát ugye ez nagyon nehéz úgy megismerni egy embert, hogy nem ismeri konkrétan, mert már sajnos nem élt akkor. Így akkor mi marad a kalandozónak, a személyiségkutatásban résztvevőnek? Maradt a irodalom, maradt a tudománnyal kapcsolatos ismeretanyag közlése, de maradt még egy olyan szál is, ami aztán fölgöngyölődött menet közben, az élő rokonokkal való kapcsolatfelvétel. Nekem ez egy nagyon nagy élményem volt, és az ember ismeretnek egy olyan területére, rendszerébe jutottam, ami egy életre meghatározó élményt adott, például a unokával, a Dávid Polit unokával, ez volt Szent Györgyének a legkedvesebb unokája, ezzel interneten sikerült felvennem a kapcsolatot, és amikor a iskola ünnepség volt, én azt kértem tőle, hogy legyen olyan kedves, írjon le valami visszaemlékezést a nagypapáról. És elküldte gyönyörű stílusban, mint a nagyapa írta volna, tehát rajongás, a tisztelet, tudás, az ember szeretet tükröződött ebbe a gyönyörű írásba.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, akitől megtudhatjuk, kik segítették a Szentgyörgyi kutatásban, hogyan vélekedett a Nobel-díjas kutató az erkölcsről, békéről, illetve a földön dúló háborúkról.

0: Start Rádió.
1: A másik ismereti személy volt nekem a Szentgyörgyi András professzor úr, aki Magyar Tudományos Akadémiának 90 után tagja lett. Ő is hasonlóképpen foglalkozott a biológia tudományjal, kutatással. Vele interneten konzultáltunk, nagyon-nagyon érdekes információkat adott Szentgyörgyi életéről, munkásságáról. És hát nem utolsó sorban a Szegedi Egyetemmel, szegény Márton József professzorral is fölvettem a kapcsolatot, aki a Szegedi Egyetemi Könyvtárnak a igazgatóhelyettese volt. Jobb szó hiány, azért mondtam, hogy szegény, ugye meghalt nem sokkal a iskola névadójának ünneplése után, de nagyon-nagyon bölcs ember volt, és imádta, szerette Szentgyörgyi Albertet. Nos, ez a forrása volt voltak éppen a Szentgyörgyi kutatásnak, ez volt a kiinduló pontja, és azért hozzáteszem, hogy egy közelebbi időben még élt a Cejzelendre professzor, ő is nagyon nagy segítséget adott a kutatáshoz. Ezek olyan élmények voltak, hogy nagyon nagy örömmel kutattam, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy kaland volt egy ember egy személyiség megismerésében, és én úgy rögzítettem magamban, hogy sikerült megismernem egy embert. Nyilván a magam szubjektivitását ezt nem tagadható el a emberismeret folyamatában és a feltárásában az életrajznak, de feledhetetlen volt, és nagyon örülök, hogy a sorstól megkaptam ezt a lehetőséget, hogy megismerkedjem Szentgyörgyi Albert életével.
2: Véleményed szerint mit üzenne a mának Szentgyörgyi, hogyha megtehetné? Mit mondana a fiataloknak? Itt külön kitérnék az Őrült majom című könyvére, amelyben a háborúkról rendkívül megdöbbentő és sokkoló gondolatokat osztott meg, illetve hát arról értekezett, hogy minél fejlettebbek vagyunk, és technikailag minél jobban lehetőségünk lenne egy jobb, átfogó, a bolygó egésze számára élhetőbb élet kialakítására, annál inkább növekednek a különböző fegyveres konfliktusok, zavargások és háború. Tehát úgy tűnik, hogy az ember valóban egy őrült majom, amely magát pusztítja, még akkor is, hogyha nem egyedileg teszi, de a társadalmak szintjén abszolút ez a tendencia látható. Mi a véleményed, illetve mit gondolsz erről?
1: Hát nagyon frappánsan összefoglaltad tulajdonképpen az ő szellemiségének az alapjait, mert ha megkérdezünk embereket, akkor általában az a válasz, hogy ja, Szentgyörgyi a C-vitamin. De nagyon kevesen érdeklődnek az egyéb írásai iránt, nem azért, mert nem érdekli őket, hanem valahogy ezzel úgy meg is nyugodtunk, hogy C-vitamin, Nobel-díjas, egyetlen Nobel-díjas, és akkor ez úgy elringattuk magunkat ebben a büszkeségben, hogy van egy Nobel-díjasunk. Na most nekem is csak úgy adódott meg, én körülbelül ennyit tudtam. Na most most mondom így, nem nagy képviselőként, hogy a kutatások, illetve a személyiség, az életrajz, az életpályában való elmerülésem során gondolkozott ki, hogy Szentgyörgyi Albert nagyon összetett személyiség volt. Nagyon frappánsan fogalmaznak a tudós társai. Például nekem nagyon tetszett az, hogy az egyik angol kutató úgy fogalmazott egy ünnepi alkalommal, hogy Szentgyörgyi Albert tudós volt és humanista, páratlan és feledhetetlen. Ebben megint minden benne van. A tudósok az, hogy a filozófiával foglalkoznak, az, hogy az erkölcsel, nem új dolog, hisz Szentgyörgyi is ezen a vonalon nevelkedett. De foglalkoztak a tudósok, ahogy érezték, hogy baj van, hogy gyülekezik a felhő, amely elborítja Európa fénylő egét hamarosan, már a Nobel-díj kiosztásánál is. Minden Nobel-díjas pohár köszöntőjében, a vacsorákon, az előadásaiban arról beszélt, hogy a legfontosabb az emberi életben, hogy a jó akarat legyen, az együttműködés, a szolidaritás. Nem véletlen, 37-et írunk, amikor megkapja a Nobel-díjat. 37-ben már a fasizmus förtelmes ideológiája terjedt, sőt már ugye a náci párt mozgolódásai és kihatásai fokán fertőződött a lélek Európában. Na most ehhez csatlakozott Szentgyörgyi Albert, ez a ellentámadáshoz, és nem véletlen, hogy 1938-ban, egy évvel a Nobel-díj átadása után írja meg egyik csodálatos könyvét, az élet és a béke erkölcstana. 38-ban Belgiumban francia nyelven adják ki. Na most ennek minden írását nyugodt szívvel ajánlanám a ma élő politikusoknak, közéleti személyeknek és egyéni embereknek is, egyéni létet folytató nem közéleti embereknek is, hisz minden szava, minden eszmefuttatása egyszerűen csodálattal tölti el az embert, és az aktualitást is jelöli, hogy mennyire aktuális még ma is a béke és a háború kérdése. Ez nem csak 38-ban, ez azt is mutatja, hogy mikor Amerikába ment ki 1960-as, 70-es években, jelenik meg egy másik munkája, az Őrült majom, amely még komplexebben, határozottan fejti ki az emberi lét és a háborúnak az összefüggését, és megmondja, hogy a háború az emberi létből fakad. Abból fakad, hogy az ember önző lény, hogy az ember élni és élni akar, ami minden természeti lénynek, egyednek alapvető kérdés. Ebből fakad az önzőség az embernek, és ez vezet el oda, hogy gyilkolni is képes, ha a helyzet úgy hozza. Erről majd érdemes lesz beszélni, hogy ez a vonulat mit jelent, de hogy még mit üzen Szent György. Szent György fogalmazta meg több írásában, hogy mindenhez közen van, ami az élettel kapcsolatos, és mennyire következetes volt ebben is, hisz köze volt az élethez, mint tudósnak, hisz egész életében azt mutatta, hogy mi voltak éppen az élet. És ezt megint az ő megszokott rendjében, az ő rendszer szemléletében dolgozza föl, hogy megvan az életnek az alapja, az oxidációs folyamatok, az élethez energia kell a sejteknek, ez az oxidáció, és így jutott el a C-vitamin felfedezés, ami nem azért kapta a Nobel-díjat nyilvánvalóan, hanem azért a kutatásért, amely az oxidációs folyamatokat, voltak éppen az élet alapjából indul ki, és arra kap, vagy szerzett magyarázatot.
2: Tehát
1: és
2: a biológiai égés folyamatának a biológiai égés kutatása.
1: Pontosan így van, és a másik az volt, hogy miután befejezte a Nobel-díj után ezt a kérdést, akkor tovább lépett.
2: Mivel foglalkozott Szent Györgyi Albert a Nobel-díj elnyerése után? Milyen további kutatásokkal állt az emberiség szolgálatába? Rövid szünet után megtudhatják a dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval folytatott beszélgetésünkről.

0: Start Rádió.
1: Kezdte az izomkutatásnál. Ugye, amiért Nobel-díjat kapott, az az égési folyamat, az élet keletkezéséhez szükséges energiaelőállítás, az izom pedig a felhasználója ennek az energiának. Mi több, amikor kimegy Amerikába, folytatva még részben ezt a izomkutatást, a rákkutatással foglalkozik. Az már azért teszi túl azon a szerencsétlen balsors jelenségen, hogy a legjobban szeretett felesége rákban hal meg, sőt, egyetlen lánya, Nelly, szintén néhány évvel később rákbetegségben hal meg. Nyilván ez is közrejátszott ahhoz, hogy a rákkutatással foglalkozott, de őt az izgatta, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez a szervezet, az élővilág egyszerűen elkezd olyan dolgokat produkálni, ami tévútra vezet, sőt, tönkreteszi a szervezetet. És így jutott el a rákutatáshoz, alapjait megteremtette. Nyilván azóta modernebb eszközökkel kutatják, de ő kimondta azt, hogy nem a lomha fehérje molekulákban kell, azok vezetőképességében kell keresni a rák problémáját, hanem az elektronokkal, amelyek mozgékonyak, és ilyenkor jött rá arra, hogy voltak éppen mi is a rák kifejlődésének lényege. És akkor a következő, ami még foglalkoztatta a nevelés kérdése. Nagyon különös. 1928-ban írja alá Szent Györgyi azt a szerződést Krébersberg Kunóval,
2: az oktatási miniszternek,
1: aki nagy-nagy szeretettel hazahívja Szent Györgyit. Éppen Angliában, az Angliai Egyetemen dolgozott, és már akkor a kémia tudományok doktora is volt, hisz ott már nagyon közel állt ahhoz a molekulához, amely a C-vitaminnal kapcsolatos, és akkor építették ugyanis ki azt a tudományos rendszert, amely büszkesége lett Magyarországnak. Szeged szerencsére valami oknál fogva a pestiek nem akarták azokat a beruházásokat végrehajtani, amelynek mint objektumokon, mint intézményeken fölépítetett volna a kutatás, szegediek vállalták. Nos, tehát aláírja a szerződést, viszont azzal a feltétellel azt kérte Klebersberg Kunótól, hogy engedje már meg, hogy csak később töltse be a vezetői posztját, mert Angliában még egy nagyon fontos kutatásban vesz részt, és még körülbelül 2 év kell ahhoz, hogy ezt befejezze. Minden további nélkül megkapta, és így 30-ba tért haza Szent Györgyi Albert, és addigra már nagyjából egészében a dómtéri objektum már felépült, és megkapta az irodáját, megkapta azt a tervet, ahol pont a dómtérre írott, ennek van külön története még, és voltak éppen, az is érdekes, hogy 1930-ban volt egy nagy testnevelési konferencia Magyarországon, és erre felkérés kapott Szent Györgyi, mondván, hogy ismeri az angol százvilág testneveléssel, életvitellel kapcsolatos elveit, hogy tartson előadást. Na itt egy olyan fantasztikus előadást tartott, aminek megállapításai, és ugye ezt kérdezte Gyuri, hogy mi ez. Ez a nevelési kongresszus, vagy testnevelési értekezletnek minden szava ráillik a magyar oktatásra, annak hiányosságára, és azokra a feladatokra, amelyet az ifjúság, ergo a jövő nevében végig kellett volna, meg kellene ma is használni. Tehát a legaktuálisabb kitétel az ő szellemi életének, tanácsainak az ifjúság nevelésével kapcsolatos tételek voltak.
2: Nagyon ismert volt arról is, hogy rendszeresen sportolt, még idősebb korában is. Valószínűleg a hosszú életének is lehetett azért ehhez köze, illetve az általa felfedezett és mindenki által ismert C-vitamin, illetve aszkorbinsav árusításával kapcsolatban azt tartotta, hogy úgy kellene árulni, mint a boltokban a cukrot meg a lisztet, tehát kilós kiszerelésben, mert hogy nagy mennyiségben szükséges az emberi szervezet számára. Egyes kutatások ezt ma már nem teljesen tartják, tehát van, aki ezt már megkérdőjelezi, hogy olvastam, olyat, hogy kromoszómatöréseket okoz nagy mennyiségben a C-vitamin. Igen, tehát tudjuk, hogy vannak ilyenek, viszont élete végéig 4-7 gram C-vitamint fogyasztott, és az özvegye, ugye a második felesége, Marsa Szentgyörgyi, nem olyan régen adott egy interjút, amelyben azt mondta, hogy tartja a férjének a testmozgással, illetve a C-vitaminnal kapcsolatos intelmeit, tehát rendszeresen sportol, és napi 4 gram C-vitamint szed. Tehát természetesen ugye mi nem vagyunk orvosok, és ugye ez semmiképpen sem egy ajánlás, de hát ugye ahhoz képest, hogy az Egészségügyi Világszervezet által mi az ajánlott C-vitamin mennyiség, ahhoz képest ugye ez egy rendkívül nagy mennyiség, illetve mondjuk azért ma már az orvos tudomány is javalja bizonyos betegségeknél, megelőzésnél, akár mondjuk a immunrendszer elősítés, látás, javítás, tehát mondjuk egy ilyen 1000 mg-okat azért ma már minden további nélkül szoktak ajánlani, de azért mégsem 4000 mg, azért erre mindenki felsziszeg még ma is. Szentgyörgyi orvosként a Semmelweis Egyetem jogelődjén a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán diplomázott, és ahogy említetted is, a Nobel-díjhoz vezető kutatásait részben Szegeden végezte, majd miután Nobel-díjas lett, akkor sem hagyta abba a tevékeny munkát, sőt, talán még intenzívebb fokozatra kapcsolt. A fiatal kollégái például a Magyar Tudományos Akadémián is ódákat zengtek arról, hogy a professzor úrnak milyen teherbírása volt még idős korában is. Miután Nobel-díjas lett, további kutatásokat végzett, és Magyarországon is. Tehát 1945-től ő lett a, ugye megint csak azt mondom, hogy a Semmelweis Egyetemnek a jogelődjén, tehát ugye a budapesti orvosi karon az élet- és kórvegytani tanszéknek a tanszékvezetője, és abban a két évben, amit ugye itt eltöltött az emigrálásáig, teljesen újjászervezte, létrehozta a Biokémiai Intézetet, amely ma az Orvosi Biokémiai Intézet. Vajon ehhez csak egy Nobel-díjasnak van, vagy volt lehetősége, vagy pusztán a tudományos kutatásai alapján, ha mondjuk nem lett volna Nobel-díjas, vajon akkor is megkapta-e volna ezeket a lehetőségeket? Illetve még az a kérdés is felmerül, hogyha a Szovjetunió térhódítása nem következik be, és mondjuk nem csak két évet maradt volna, mert aztán utána rövid időn belül választott hazájában az Amerikai Egyesült Államokban kötött ki, és ott folytatott életét és kutatásait. Tehát mit hozott volna, mit hozhatott volna még Magyarországnak pluszban Szentgyörgyi Albert akkor, hogyha gyakorlatilag a politika nem űzi el?
1: Hát ez nagyon jó felvetés. Az életpályának egy nagyon fontos szakasza, úgy 38-39-ből 47-ig, amit Magyarországon töltött el. Nos, ez nagyon kalandos út volt ám, sok nehézséggel a tudományos pályán is, de a közéleti tevékenységben. Ugye említettem az előzőekben, hogy egyik tudóstársa azt mondta, hogy tudós volt és humanista. De ezentúl a humanizmushoz, az ember szeretethez, az emberrel való foglalkozáshoz a politikai tevékenység is hozzátartozott, mert ő nem csak beszélt arról, hogy magyar vagyok, hanem tett is a magyar hazáért. Tehát ez egy nagyon lényeges megállapítás. Az ő lényéből, erkölcsi tartásából ez következett. Említetted a Budapesti Egyetemet. Jó kérdés, az biztos, ugye nem tudjuk, hogy mi lett volna, de az biztos, hogy már a 30-as évek végén, 32 körül már egyszer fölterjesztették őt Nobel-díjra, mint ez már ugye 50 év után már nyilvánosult. De ott valaki, hát szóval nem támogatta. Na, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy kezdetben a pesti professzori kar nem túlságosan örült Szentgyörgyinek. Tudnék, egy angol száz lezserebb szellemet, életvidám felfogást, a szellemnek való alázat, tudományát és tulajdonságát tartotta magában. És hát erre csak egy példa, hogy a visszaemlékezésben leírja, hogy elég nagy problémát jelentett, hogy az egyetemi előadásoknál ugye úgy volt, hogy a professzorok felolvasták az előadást. Szentgyörgyi nem. Szentgyörgyi kiállt oda, kötetlenül szabadon mondta a beszédeit. Gyönyörű stílusban ezt elmondom, logikusan elmondta, ugye utaltam arra, hogy mit mondott, hogy minden természettudósban van egy filozófus és egy kis költő is, de azt mondták az angol kollégák is, illetve írták, hogy amit Amerikában elmondott beszédeket, az is felemelő volt, tehát olyan angolra fordítás, csodálatos stílusban tudott beszélni. Ha már itt vagyok, akkor ezt megemlítem, hogy ugye költő, amikor kint volt Amerikában, már akkor dúlt a vietnámi háború, tehát ő szembe találkozott, az már bonyolította, nehezítette a tudomány, nehezítette az orvosláskan, kevesebb pénzült, stb. És akkor ő nagyon keményen felszólalt, amerikai elnökökkel tartott kapcsolatot, ott Fehérház bürokratáival is, és leveleket adott közre, újságokba jelentettek cikkeket, hogy fejezzék be, hát itt élni kell, nem a háború, stb. Stb. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, és ott írja meg 65-ben a Salmus Humanus, tehát az ima az emberét, körülbelül én így fordítanám, című versét, amit aztán 65 után már ő lemezre vette, és elküldte a prominensebb országvezetőknek, és ebben fohászkodik Istenhez, a gondviseléshez, a békéért, stb. Tehát ezt csak azért hoztam fel, hogy ő mindent megtett a líra világában, megtett a tudományos életben, és megtett voltak éppen a filozófikus és a politika szintjén.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, amiből megtudhatják, hogyan került Szentgyörgyi Albert a politika színterére, miként vélekedett hazájáról, illetve szó esik a feledhetetlen tudós családi hátteréről is.

0: Start Rádió.
1: Nagyon nagy lelki élményt és hatás jelentett számára, hogy a világhírű Sorbonne Egyetem díszdoktorávatta. 38-at írunk. 38 második világháború előtt vagyunk, első világháború szörnyűségei után vagyunk, és a francia tudós társadalom nyilván függetlenül és nem valószínű, hogy konzultált a politikával, meghívja Szent Györgyi Albertet, a magyar tudóst, hogy átadja neki a tudományos díjat. Ez egy óriási dolog, de az is óriási dolog volt, Szent Györgyi nagyságára való és magyarság tudatára való, hogy a beszédében valahogy úgy fogalmazott, hogy egy bal sorsában naggyá vált nemzet tudósa vagyok. És biztosítom a tisztelt publikumot, hogy magyar tudósok, magyar művészek által ez a nemzet még magasabb szintre fog emelkedni. Egy nagyon nagy sikert aratott, és nagyon örült ennek a kitüntetésnek. Na most utána jött a Magyarország évek, visszatér Magyarországra, tudományos életbe, de, és akkor itt visszatérek az előző kérdésedre, a bevezetődben, hogy tettél, vajon ha nem Nobel-díja Szent Györgyi, akkor eljutott volna ilyen magaslatokra. Ahogy én látom a kutatásaim meg a információm alapján, amikor visszatért, ugye a Klebersgen időszak, ő nagy ember volt már előtte is, mert például az, hogy a Korvin koszorút megkapta Hortitól. Ez 37. január-februárjában adták át, tehát elismerte. Akkor utána, amikor visszajött, akkor később valamikor ugye Szegedre kerül. Szegeden aztán 41-től 42-ig volt a akkor már Horthy Miklósról elnevezett egyetemnek a rektora. Egy évig volt ennek a rektor, és akkor ott csodákat művelt. Aztán egyre intenzívebben bekerül Magyarország politikai életébe. A németek elleni küzdelemben részt vesz olyan, hogy Bai Zoltánnal például, aki Julaváriban pihen, hamvai nagyon jó barátok voltak, és fölkérték a Tudományos Akadémia vezetéséről, nem vállalták, Kodály Zoltán lett, de részt vett a tudományos élet irányításában, és a tudomány és a politika kapcsolatáról két megjegyzését mindenképpen kiemelném. Az egyik megjegyzés, ami lehet, hogy kicsit mentegetőzés is, de mégis, hogy nem ő kereste a politikát, hanem a politika szökött be az ő életébe. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy magával sodorta, nem ő ment kuncsorogni, hogy valamilyen funkciót kapjon a politikai életben, hanem őt kereste meg a politika. Pontosabban a magyarországi politikai viszonyok úgy alakultak, hogy ő úgy érezte, hogy hazájáért sok mindent meg kell tennie. A Szovjet-Magyar Baráti Társaságnak elnökévé választották, ezért aztán több támadást kapott, mi több, amikor Amerikába 48-ban kiment Angliába, elég sok problémája volt ebből, mert az amerikai hírszolgálat kutatgatott, hogy na hát az orosz kapcsolat, pedig nagyon tudóshoz méltó, és tényleg egy intellektuális emberhez méltó választ adott, azt mondta, hogy hiába bírálják őt azért, hogy kereste a kapcsolódást az orosz tudomány, mert pontként a Tudományos Akadémia többször meghívta. De azt mondja, ő azzal tisztában volt, hogyha már a nagy világrend alkotói úgy döntöttek, hogy Magyarország szovjet fennhatóság alá kerül, ez várhatóan tartós időszak lesz. Hát ha tartós időszak lesz, akkor a békében élés többet használ hazámnak, mint hogy viszálykodjak az oroszokkal. Tökéletes. Mikor a Rákosi rendszer erősödött, akkor ő kivonta magát a politikai életből, kért engedélyt arra, hogy Svájcba menjen pihenni, síelni. Aztán kint volt Svájcban, közben kapta a híreket, hogy a barátjait már a Rákosi rendszer szereplői, politikai tényezői kezdik letartóztatni, és szóval jött a rém, a Rákosi rendszer rém, és ennek ellenére hazajött volna, de amikor van az a író, aki a Halálos tavaszt is írta, majd ez megint eszembe jut.
2: Zilahi Lajos.
1: Zilahi Lajos, így van. Az nagyon jó barátságban voltak, és hírt kapott, hogy Zilahi Lajos letartóztatták. Akkor már tudta, hogy itt ő következik, és valóban már többen mondták, hogy hát inkább maradj kint, mert bajba kerülsz. És akkor döntött úgy, hogy 48-ban elindul a nagy új világ felé, Ott kezdődött el életének a második szakasza. Hát most nem számoltam pontosan össze, de 40-valány évet élt kint Amerikában. Tehát majdnem fele-fele Magyarország és Amerika. Két alkalommal jött aztán haza. A Szegedi Biokémia Intézetnek a avatására hívták meg, ahol díszdoktorrá avatták. Ez is egy felemelő élmény volt. Nekünk, akik nem a tudománnyal foglalkozunk, hanem emberileg, meg a személyiségét kutatjuk, az volt nagyon érdekes, hogy akkor mondta el nagyon híres beszédét a rádiónak, aminek érdekessége, és ott fejtette ki, körülbelül így hangzott, hogy én egy másik országnak, Amerikának vagyok állampolgára, igyekszem ennek az országnak hasznára lenni, de ebben az igyekezetben soha nem feledtem, hogy magyar ember vagyok, hazám Magyarország, mint ahogy gyermekkoromban volt. Ez fantasztikus beszél.
0: Csodálatosan beszél. Bennem felmerül az a kérdés, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy valaki ekkora zseni legyen. Tehát milyen összetevők szükségesek? Ez biztos, hogy nagyon sokakat érdekel. Ugye Szent Györgyének azért van egy olyan családi háttere, ami által, hogyha mondjuk ő nem lett volna tudós, ő már akkor is egy

0: náluk öröklődött.
1: Így van.
0: Családi vonalon.
1: Igen, ez nagyon jó, ezt a vonalat, ez egy nagyon a tudományos pályát tekintve egy abszolút meghatározó forrása az ő zseniségének, nagyságának. Hát nyilván itt a gének hatása, de hát ez is a gén állományban benne van, ha valaki az orvostudománnyal, a szellemi élet csodáival foglalkozik. És a ő családjukban, amiről beszéltem, hogy a művészethez való affinitása, mindennapos volt, írja a zene. Állandóan ezt hallgattak, gyönyörű szimfóniákat, zongorázott az édesanyja, és akkor ez is kódolódott belé. Tehát az orvosi, a tudományos, a világ rejtelme iránti nyitottság az származik az anyai ágról. A másik ág, az apai ág, az őt úgy kísérte végig, mint ahogy írja egyik írásában, hogy azt mondja, édesapám azt mondta nekem, azzal engedett útra, hogy fiam, tedd mindig azt, amit jónak látsz. Ez ugye a szabadságnak a sugallata, vagy a biztatása. És a másik, hogy a papa, mint jogászember, gazdálkodó, a kreativitásnak ezen ágát örökölte. Tulajdonképpen Szent György. Meg a politikához való affinitás, talán nem is mondom, hogy politika, hanem inkább a
0: közélet, való,
1: ugye az ember javát szolgálja, azok a közéleti tevékenységek, hisz a Szent Györgyi vonalon is, ugye ők Erdélyből származnak, de több olyan politikai pályán lévő őse volt, aki a bécsi udvarban dolgozott. Tulajdonképpen az apai ágon jön a politikai élet lendülete, anyai ágon pedig a tudományoknak a vonzalma.
0: És valószínűleg akkor az apai ágról, ugye a politikai ágról jött a nyelvi készség, és említetted, hogy onnantól kezdve, hogy Nobel-díjas lett, azért válságba került az élete, hogy akkor mi várhat még rá, ugye számot adott, bár utána még rengeteg fantasztikus dolgot és produktumot csinált, de hogy ez a Nobel-díj ez azért is nagyon érdekes, mert ha valaki megkapja, akkor onnantól kezdve élete végéig gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész világ figyeli, és ezzel lehet nagyon jól élni, és lehet kevésbé jól élni. És azt gondolom, és biztos ebben megegyezhetünk, hogy Szent György Albert remekül élt ezzel a lehetőséggel, és élete végéig egy olyan tudós életét élte, akire büszkék vagyunk, büszkék lehetünk, és a jövő ifjúságának is mindenképpen példát mutat. Kedves Sanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm a figyelmet.

0: Start Rádió.
1: Dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legtöbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió eurót. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Meghallgatta a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgáló bizottság Kósa Lajost és Bánki Eriket. A bizottsági ülésen Bánki Erik elmondta, hogy a jegybanki alapítványok adatnyilvánosságát korlátozó 2016-os törvénymódosítási javaslatot a jegybank kezdeményezésére nyújtotta be. A testület döntött arról, hogy a következő ülésén Matolcsi György volt jegybankelnököt, valamint Varga Mihály jelenlegi MNB elnököt hallgatja meg. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az építkezésben. Közzétette a szeptemberi kiérkezési adatokat az Országos Mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perces céltól továbbra is elmarad. A leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Start Rádió. Jó reggelt kívánok! Hétfő van. Köszönöm szépen, hogy együtt kezdjük ezt a munkahetet, és hozom a jó zenéket a nap indításához. Köszönöm, hogy együtt kezdjük a reggelt.
1: Sok az

0: reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, mi sok zenét, és most még többet játszunk október 12-én is. Ma köszöntjük a névnaposakat, ők a Miksák, rajtuk kívül a Rezsők és a Szerafinák is ma ünnepelhetnek.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Október 12-e van a Miksák névnapja, őket innen is köszöntöm. És persze ne felejtkezzünk el a születésnaposokról sem. Ők egy napon születtek keresztes Szent Terézia Benediktával, aki Európa társvédőszentje, az árvák és a mártírok védőszentje volt. Ezen a napon született még meg Wolf Wostel, német képzőművész, festő, szobrász. Ezen a napon látta meg a világot még Luciano Pavarotti, többszörös Grammy-díjas, olasz tenoropera énekes is.

0: Jó reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel a hét legelső munkanapján. Remélem, hogy azért a hétvégén sikerült magunkat kipihenni mindenkinek, és most újult erővel és energiával vághatunk bele egy újabb munkahétbe. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk. 7 órakor híreket mondunk, aztán pedig jövök, és hozom a hasznos információkat, valamint a legjobb dalokat.
1: Sok a zene! Sok a zene! És még több!

0: magam nem télem.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a karvágás. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a fővárosi önkormányzat, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülését követően. A megállapodás értelmében a főváros eláll a korábbi kormány ellen indított pereitől, és rendkívüli forrásból rendezi a szolidaritási hozzájárulást, valamint a kifizetetlen számláit. A megállapodás részeként a pénzügyminisztérium költségvetési felügyelőt rendel ki Budapest gazdálkodásának folyamatos nyomon követésére. Megjelent a kormányrendelet az 50 ezer forintos iskola kezdési támogatás utalvány formájában érkező második részletéről. A papíralapú biztonsági elemekkel ellátott utalványokat november 30-áig kézbesíti a posta azoknak, akik az első részletre is jogosultak voltak. A támogatást 2027. március 15-éig lehet felhasználni a kijelölt elfogadó helyeken, a meghiúsult kézbesítések pótlása pedig 2027. január 8-áig kérvényezhető a Magyar Államkincstárnál. Jelentősen változott a pártok támogatottsága az elmúlt 4 hónapban a 21 kutatóközpont felmérése szerint. A Tisza párt népszerűsége a májusi 69-60%-ra csökkent, ami azonban még mindig meghaladja az áprilisi választási eredményét. A Fidesz támogatottsága 26%-ra emelkedett, míg az időszak legnagyobb nyertese a Mi Hazánk, amely 11%-ra növelte táborát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: 7 óra is elmúlt már, ez bizony a Start Rádió sok zenével és most még többel. Kezdjük együtt ezt a munkahetet is, köszönöm szépen, hogy a hétfői reggelt is együtt indíthatjuk. Egy jó friss kávé, egy jó reggeli, és már megvan a mai napunk első pozitív impulzusa. Azért ez sokat segíthet.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gosztaszainknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
4: Megvan! Ez a keret tényleg tökéletes.
5: Szuper! És mikor lesz kész a szemüvegem?
4: Akár 2 órán belül.
5: 2 óra? Komolyan?
4: Igen, ez nem mese. A Mese Optikában saját csiszológéppel, raktáron lévő lencsékkel és gyors, precíz munkával bizonyos szemüvegeket akár 2 órán belül elkészítünk. Ha megtalálta a tökéletes keretet, nem kell heteket várnia, hogy viselhesse. Mese Optika. Lásd tisztán, élj mesésen. Optikamese.hu. Békés Csaba, Andrássy út 29, 33.
6: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
7: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
8: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
9: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
10: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Közepesen és erősen felhős időszakok és területek változnak, majd késő délutántól felszakadozik, csökken a felhőzet, csapadék nem várható. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggel is tart. Music Latte.
0: Music Latte.
4: Finoman ébreszt.
5: Start Rádió.

Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Képzeljék el, Európa szerte újra gondolják a múzeumi műkincsek védelmét az utóbbi időben megszaporodott, egyre erőszakosabb rablások miatt. Egyes intézmények a legértékesebb tárgyakat már biztonságosabb helyre viszik, vagy éppen másolatokkal helyettesítik a kiállításokon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a zene,
4: Start Rádió
0: és még több.

0: kívánok a Start Rádióval. Október 12-e van. Ezen a napon 1492-ben Kolumbusz Kristóf az Atlanti-óceánon hajózva meglátta a Bahamák partját, amiről ő ugye azt hitte, hogy India. Ezen a napon 1902-ben leplezték le Fadrusz János Mátyás király szobrát a kolozsvári főtéren, ugyebár ez mára már kultikussá vált, és az arra járó turistáknak azért egy szelfit lőni kell vele. 1902-ben ezen a napon a magyar labdarúgó válogatott első hivatalos mérkőzését lejátszotta, a csapat kapitánya Hajós Alfréd olimpiai bajnok úszó volt.
1: Reggeli Start, Music Latte, Finoman ébreszt,
2: Start Rádió.

0: sokat szeret.
1: Sokat szeret,
0: és még több.
2: Start Rádió.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
3: Reklámot hallott.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel közeledünk a 8 óra felé. Én jó ébredezést kívánok a későnkelőknek, és természetesen jó munkát annak, akinek már el kellett kezdenie a GDP termelést így a hét legelső munkanapján. Az biztos, hogy a következő órában hozok aktuális információkat, friss híreket és jó zenéket, úgyhogy mindenképp érdemes velem maradni.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: 8 óra is elmúlt, kezdjük együtt ezt a munkahetet. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk, én várom még ebben a 60 percben. Rengeteg hasznos információval és persze jó zenével. Igyekszem azért a hangulatot beállítani, hiszen tudom jól, hogy a hét legelső munkanapjának legelső munkaórája azért nem a legkellemesebb.
3: Már

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
4: Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
5: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
6: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
7: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
8: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Mit csináljunk, hogy mondjuk ne chipset együnk, hanem valami egészségeset nassolgassunk. Vigyünk magunkkal gyümölcsöt, ha szeretnénk egy kicsikét feldobni a megszokott darabokat, húzzuk őket nyásra, és mixeljük össze a különböző ízeket. Így még akár a gyerekek is könnyebben eszik a sok cukros egészségtelen nassolni való helyett.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tálat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal.
0: Támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reggeli start. Music

0: bizony a Start Rádió, ahol mi sok zenét és most még többet játszunk. Mit nassoljunk, merül fel a kérdés. Ott van például a kelkáposzta chips, ami borzasztóan hangzik, de egyébként nem rossz az íze. A kelkáposzta chips nagyjából 0 kalóriás, és hogyha eléggé megfűszerezzük, még jó is tud lenni. Érdemes megkenni a káposztát olívaolajjal, kis darabokra tépkedve megsütni a sütőben, addig, amíg kicsit ropogósá nem válik. Chips helyett kiváló alternatíva lehet.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. Pillanatokon belül 9 óra lesz, én ezzel már a hálás vagyok az elmúlt 3 óra hosszás figyelemért. Természetesen nem megyek messzire, hiszen holnap is jövök majd, és a reggel 6 órától együtt indíthatjuk a napot.
1: Sok

0: Sok zene és még több a Start Rádión indul a Napilaz, a következő két órában együtt rádiózhatunk a mikrofonnál. Bürgés Dávid, hozok sok hasznos infót és érdekességeket, és természetesen a jó zenék sem maradnak el. Ma is rádiózzunk együtt.
1: Napilaz, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
5: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
6: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri le.
7: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallott.

0: eljön a napilozaszól, nézzük, nyissuk mai kalendáriumunkat. Például 1902 mai kiemelt eseménye, hogy a magyar labdarúgó válogatott első hivatalos mérkőzését játszotta, a csapat kapitánya Hajós Alfréd olimpiai bajnok úszó volt. 1492-ben Kolumbusz Kristóf az Atlanti-óceánon hajózva pedig meglátta a Bahamák partjait, amelyről azt hitte, hogy India. Ezek voltak a mai nap érdekesebb eseményei, most pedig vissza a dalokra.
1: Napi Laza. Vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Szerzene is még több a Start Rádión, ez a napilaza, az első óránk pedig már is a végéhez ért, de a következő 60 percben is együtt rádiózhatunk. Hozok sok hasznos infót és jó zenéket, rádiózzunk együtt.

0: Napi laza! Vedd könnyedén!
1: Start Rádió!
0: Hú, de laza!
2: Sok zene és még több a Start Rádión, ez a Napi laza. A következő, előttünk álló szűk egy órában még együtt rádiózhatunk. Nem sokára az egészségünkre fókuszálunk, de addig is sok jó zene, hogy kiválóan teljen ez a délelőtt is.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádió, ez a napi laza. Ígértem, hogy egy picit az egészségünkkel foglalkozunk, és a porcerősítőket vesszük most elő, mint olyanok. A szakemberek szerint a porszövet természetes építőkövei a glükózamin és a kondrotin szulfát, melyeket étrendkiegészítőként fogyasztva hatékonyan alkalmazhatunk enyje és középsúlyos ízületi kopások kezelésében. A vegyületek elősegítik ugyanis a porcok rugalmasságának megőrzését, illetve lassítani tudják a porcpusztulás folyamatát. Továbbá a klasszikus gyulladásgátló gyógyszerekhez hasonlóan képesek csökkenteni az ízületi gyulladást, így közvetetten fájdalomcsillapító hatásúak is. Ezáltal jelentősen javítják a mozgásképességet és hozzájárulnak a sérülések megelőzéséhez, valamint a regeneráció időtartamának lerövidítéséhez. Jó egészséget!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Köszöntöm Önöket, Gíci Adrien vagyok. 12 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. A hagyományos szilvalekvárfőzést is megismerték a békés óvodások. 25 fiatal mesélt Mátyás királyról a Gyulai várban. Finnország boldogságának titka volt a békés csabai előadás témája. Évszázados gasztronómiai hagyományt elevenített fel a napokban a békési kisgazdakör. A szervezet székházában ismét megrendezték a hagyományos szilvanapot, amelynek középpontjában a szilvalekvárfőzés, a hagyományőrzés és a régi szokások továbbadása állt. Tarkovács István, a békési kisgazdakör elnök elmondta, hogy a szilvaünnepet évadzáró programként szervezték meg. Kiemelt céljuk, hogy a következő generációk is megismerik azokat a gasztronómiai hagyományokat, amelyek hosszú időn keresztül a helyi közösségek mindennapjainak részét képezték. A rendezvényre több óvodai csoportot is meghívtak. A Csillagfürt Református óvoda Aranyalma csoportja műsorra készült, emellett a Korona utcai óvoda nagy csoportosai és a Hunyadi téri óvoda egyik csoportja is részt vett a programon. A gyermekek így közelebbről is megismerhették a szilva feldolgozását és a hagyományos lekvárfőzés folyamatát. A szervezők arra is felhívták a figyelmet, hogy a szilva a békési térség jellegzetes gyümölcse, amely sokféleképpen felhasználható. Fogyasztható frissen a szalva, a süteményekben, gombózban vagy lekvárként is. A hagyományos szilva lekvár természetes alapanyagokból, tartósítószer hozzáadása nélkül készülhet, megfelelő tárolás mellett pedig hosszú ideig eltartható. A délelőtti programot az óvodások fellépése mellett és Bíró József műsora színesítette. A gyermekeket túrós és lekváros palacsintával, valamint tával is megvendégelték. Higely László pedig citera bemutatót tartott. A szilvanap részeként megrendezték a 6. szilvás házi sütemények versenyét is. A zsűri elnöke Prohászka Béla, olimpiai aranyérmes, Venice díjas mesterszakács volt. Munkáját Mucsiné Fodor Hajnalka, a cukrászmester, és Déhenné Hoffmann Tünde, a kisgazdakör társelnöke segítette. Miközben a résztvevők a süteményeket érték, a frissen elkészült szilvalekvárt üvegekbe töltötték, majd dunsztal letették. A rendezvény egyszerre nyújtott betekintést a hagyományos élelmiszerkészítésbe, és teremtett alkalmat arra, hogy a régi tudás a fiatalabb korosztályokhoz is eljusson. 18. alkalommal rendezték meg a Mátyás király békés megyei monda és mesemondó versenyt a Gyulai vár lovak termében. A megmérettetésen 25 fiatal vett részt, akik két korcsoportban mutatták be a híres uralkodóhoz kapcsolódó történeteket. A kezdetben városi szintű verseny az évek során a növekvő érdeklődésnek köszönhetően megyei rendezvényé fejlődött. Az idei alkalomra Békés megye 13 településéről érkeztek gyermekek, akik 4. és 5. osztályos kategóriákban álltak a szakmai zsűri elé. Nieder

Mayer Hermina, a gyulai Mogyorúsi János Városi Könyvtár gyermekkönyvtáros elmondta, hogy a verseny középpontjában Mátyás király áll, akinek alakjához számos magyar monda és mese kapcsolódik. Az uralkodó és családja Gyulához is kötődik, így a helyszín különösen illeszkedik a rendezvény témájához. A szervezők célja, hogy minél több gyermeket ösztönözzenek a mesélésre, a magyar nyelv ápolására, valamint a népi történetek megismerésére és továbbadására. A szereplése mellett fejlesztheti a fiatalok előadó készségét, önbizalmát és közönség előtti fellépését is. A produkciókat több tagú szakmai zsűri értékelte. Harangozó Imre zsűrielnök kiemelte, hogy a Mátyás királyhoz kapcsolódó történetek egyik fontos üzenete az igazságosság. Az értékelés során különösen figyeltek arra, mennyire hitelesen, természetesen és saját előadásmódjukat kialakítva tudják a gyermekek elmesélni a kiválasztott történetet. A zsűrielnök több mint 10 éve vesz részt a verseny értékelésében, tapasztalatai szerint pedig a fiatalok évről évre felkészültebben állnak a közönség elé.

0: Finnországi már 9. éve vezeti a világ legboldogabb országainak rangsorát. De mit is jelent valójában a boldogság, és milyen társadalmi értékek járulnak hozzá a finnek elégedettségéhez? Ezekre a kérdésekre is választ kaphattak az érdeklődők a napokban Békés Csabán, ahol Lukács Dániel, a budapesti finn nagykövetség tanácsadója tartott előadást. A program a Békés Csabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor technikumának Finnországgal kialakított szakmai kapcsolatához is kötődött. Az együttműködés 2024-ben kezdődött, amikor egy finnországi autószerelő csapat érkezett tanári kísérettel a Békés Csabai intézménybe. A látogatásból később kölcsönös szakmai kapcsolat alakult ki. A finn és a magyar diákok egyaránt részt vesznek mobilitási programokban, a pedagógusok számára pedig szakmai látogatásokra is lehetőség nyílik. Az előadás idején 6 Békés Csabai tanuló éppen a finnországi Poriban teljesítette egy hónapos szakmai gyakorlatát. Mihály Finné Lackó Mónika igazgatóhelyettes szerint a diákok különösen nagyra értékelték a műhelyek korszerű felszereltségét és a környezetvédelemre fordított figyelmet. Az autószerelő tanulók például a kipufogó gáz elszívására szolgáló berendezéseket és az olajkezelés modern megoldásait emelték ki. A finn oktatásban a tanulói önállóság is fontos szerepet kap. A diákok gyakran videók segítségével ismerik meg a munkafolyamatokat, önállóan próbálják megoldani a feladatokat, és akkor kérnek segítséget, ha elakadnak. Ez lehetőséget ad arra, hogy saját tempójukban fejlődjenek. Lukács Dániel előadásának központi témája a finn boldogság mögött álló szemlélet volt. Mint elmondta, a rangsorban szereplő boldogság nem feltétlenül állandó jó kedvet jelent, sokkal inkább az élettel való általános elégedettséget. Ennek egyik fontos alapja a bizalom. A finnek bíznak egymásban és az intézményekben, a kölcsönös bizalom pedig nagyobb biztonságérzetet teremthet a társadalomban. Szó esett a hibázás elfogadásáról is. Finnországban külön kezdeményezés hívja fel a figyelmet arra, hogy a kudarc a tanulás és a fejlődés természetes része lehet. Az előadó szerint ez az oktatásban, a vállalkozásokban és az innovációban egyaránt fontos, hiszen a tökéletességtől való félelem sokszor már a próbálkozást is megakadályozza. A Békés Csabai program résztvevői így nem csak a finn szakképzés tapasztalatairól, hanem az északi ország társadalmi szemléletéről és az elégedettebb élet lehetséges feltételeiről is többet megtudhattak. Harmadik alkalommal adott otthon Gyula magyar onkometabolikus és onkodiabetológiai továbbképzésnek és konferenciának. A háromnapos világviszonylatban is egyedülálló tudományos tanácskozásra több száz vendéget váltak, a résztvevők közel 60 előadást hallgathattak meg. A konferenciát szervező dr. Benhegyi Róbert, a Magyar Onkodiabetológiai Egyesület elnöke kiemelte. Azt szeretné elérni, hogy az orvosi gondolkodásban is egyre nagyobb szerepet kapjon ez az új tudományág. Holisztikus szemléletével ugyanis olyan elsőlátásra egymástól távol eső területeket kapcsol össze, amelyek közös célja a betegek gyógyítása és egészségének megőrzése. Hozzátette, már a következő konferenciai elmondata is körvonalazódott benne, és pozitív visszajelzésnek tartja, hogy évről évre egyre több neves szakember érkezik Gyulára. A harmadik alkalomra minden eddiginél többen jelentkeztek. Professzor dr. Márk László, a Békés megyei központi kórház Pándi Kálmán tagkórházának kardiológus főorvos arról beszélt, hogy örömmel vesz részt már harmadik alkalommal előadóként a tanácskozáson. Megfogalmazása szerint a rendezvény országos hírűvé nőtte ki magát, és a szakemberek minden alkalommal sokat tanulhatnak egymástól. A konferencián a hazai és a nemzetközi orvostudomány meghatározó képviselői vettek részt. A középpontban a daganatos betegségek, a cukorbetegség és az anyagcsere folyamatok összefüggései, valamint a legújabb diagnosztikai és terápiás lehetőségek álltak. Professzor dr. Wagner Róbert, a Düsseldorfi Egyetem endokrinológiai osztályának vezetője hangsúlyozta. A témák a lakosság széles körét érintik, ezért fontos, hogy minél több szakmai fórumon beszéljenek róluk. A háromnapos továbbképzésen a különböző szakterületek képviselői megoszthatták egymással tapasztalataikat és tudásukat. Bódai Ádám kutatómérnök szerint a közel 60 előadás lehetőséget adott arra, hogy a résztvevők megismerjék egymás szakmai munkáját és új ismeretekkel gazdagodjanak. A konferencia vasárnap ért véget Gyulán. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
3: Kívánságműsor
1: a Start Rádióban.
3: Imádom.
1: Ez nem csak egy szinkrokívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Sport Rádió.
1: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne, jöhetnek is a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Ingi, Ici, Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. A legelső kérdésünk az így szól, kedves műsorvezető, a hétfő reggel kicsit nehezen indult, de most már jobban alakul a napom. Szeretnék kérni egy vidám dalt, hát a másnak is mosolyt csal az arcára. Szép napot kívánok. Üdv, Magdi!

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Anya, nekem tényleg szemüveget kell hordanom.
3: Igen, de hidd el, lesz olyan, amitől te fogsz mosolyogni.
4: A gyerekek csak azt a szemüveget szeretik, ami nem ciki, kényelmes, és amit ők választanak. A Meseoptikában türelemmel, nagy választékkal és egy kis varázslattal segítünk megtalálni azt, amire ő is azt mondja.
2: Anya, na ez menő.
4: Meseoptika. Lásd tisztán, élj mesésen. Optikamese.hu. Békés Csaba, Andrássy út 29, 33.
5: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
6: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gosztaszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
7: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
8: Padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
9: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.

0: Start Rádió.
1: Sok zenei is még többen, ne pedig kívánság műsorunkat hallják. Ki milyen dalnak örülne? Jöhetnek a zenei kérések a rádió weboldalán. A következő zenetünk az így szól. Sziasztok! Szeretném meglepni a munkatársamat egy jó zenével, mert mindig segít, hogyha összecsapnak a fejünk felett a hullámok. Kívánok neki és a többi hétfőn dolgozónak is kitartást. Egy pörgős dalnak örülnénk. Köszi, Szilvi!

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is, még több benne, pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól: sziasztok! Ma ünnepli a születésnapját a férjem, ezúton szeretném őt a rádión keresztül is felköszönteni, kívánok neki nagyon sok boldogságot, egészséget és meg sok közös évet. Köszi, Tündi!

0: Október 12-e hétfő van, sok boldogságot kívánunk Miksa nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Hugh Jackman, Golden Globe díjas ausztrál színész, de ma ünnepel Csillag Endre, magyar gitáros, és szintén ma ünnepel Sárosi László, olimpiai bajnok vízilabdázó is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus!
2: Ritmus!
1: A délutáni magazin.
2: Start Rádió.

Ez a Stolt Rádió, sok zene is még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Kedden napos idő ígérkezik, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható. Az északi összértől felé feltámad, keleten erős lehet. Holnap hajnalban 1 és 9 fok körül alakulhatnak a minimumok, délután pedig 13-18 fokig melegszik a levegő. Sok.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma október 12-e hétfő van. Nézzük egy-két érdekességet a mai napból. Például 124 évvel ezelőtt ezen a napon a magyar labdarúgó válogatott első hivatalos mérkőzését játszotta. A csapat kapitánya Hajós Alfréd olimpiai bajnok úszó volt. Bécsben volt egyébként a mérkőzés, ahol az osztrákok 5-0 arányú győzelmet arattak. 534 évvel ezelőtt ezen a napon Kolumbusz Kristóf az Atlanti-óceánon hajózva meglátta a Bahamák partjait, amelyről azt hitte, hogy India. 55 évvel ezelőtt ezen

A napon mutatták be a Broadway-n a Jézus Krisztus Superstar című musicalt, és 23 évvel ezelőtt ezen a napon Michael Schumacher 6. világbajnoki címét szerezte meg, ez pedig rekord a Forma 1 történetében. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteik utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
1: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.

Ez a Start Rádió, sok zene is még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Minőségi gondolatokkal nincs olyan, hogy rossz nap. További szép hétfőt, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Gíci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

Whitney Houston és az I'm Every Woman, és hallhatjuk majd Jimmy Somerville-től a Don't Leave Me This Way című slágert is. Kedves délutánt és boldog hétfőt! A starton ezt az órát Jackóval kezdjük, itt a The Way You Make Me Feel.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
3: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
4: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
5: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66-333-333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Házas tart a 98.4-en. Október 12-e van a mai napon, a Miksák ünneplik névnapjukat. A Miksa név a Miklós régi magyar becéző formájából önállósult, de lehet a Mikál ma Mihály név becézője is. Később eredetétől függetlenül a Maximilián magyarítására is használták. Kedves Miksák, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposat!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Nyilvánosságra hozták a 2018 és 2020 között hozott titkos kormányhatározatokat, amelyek a meddőségi

0: Radnai Márk kormánybiztos neve is, aki ugyanakkor visszautasította a vádakat és közölte, hogy nem vett részt a rendezvény megszervezésében. Egyesült a Népszava szerkesztősége a napokba újraindult Népszabadsággal. A 10 évvel ezelőtt bezárt Népszabadság most online újságként és nyomtatott heti lapként tér vissza a médiapiacra, miután a pénzügyi nehézségekkel küzdő Népszava újságírói csatlakoztak a projekthez. A kiadó tájékoztatása szerint a Népszava korábbi tartalmai továbbra is elérhetőek maradnak az nso.hu oldalon, miközben az Egyesült Szerkesztőség munkáját a Foresight Media Group biztosítja a következő 2 évben. Egyre nagyobb számban szaporodik a magyar erdőkben az Észak-Amerikából származó mosómedve, a Huron Ökológiai Kutatóközpont tájékoztatása szerint. Az európai természetes környezetben inváziós fajnak számító emlős rendkívül jó alkalmazkodó képességgel és mindenevő életmóddal rendelkezik, tartós megtelepedése és terjedése pedig már az őshonos hazai állatfajok populációit is veszélyezteti.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. A Recki Zoltán vagyok. Ebben az órában hozom Bruce Hornsby-t. Talán itt lesz a That's Just The Way It Is. Aztán a Catherine and the Waves érkezik, és a Love Shine A Light. Az első dalunk pedig egy igazi 80-as évekbeli duett. Jeremy Jackson és Piazza Dóra a When The Rain Begins To Fall-al. A dal a 84-es Voyage of the Rock Alien című filmhez készült, és a klipje is megőrizte azt a különös, futurisztikus filmes hangulatot. A két énekhang, a nagy refrén és a szintetizátoros hangzás együtt igazi korszakos popslágerré tették a dalt. Jön majd aztán Bruce Hornsby és a Catherine and the Waves, úgyhogy maradjatok velünk ebben az órában, és kiváló dalokat hozunk, most pedig már is jön Jeremy Jackson és Piazza Dóra közös dala, itt a When the Rain Begins to Fall.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mostanában szürkületben már nem olyan jó vezetni.
3: Nekem meg olvasáskor hamar elfárad a szemem.
4: Ismerős? Nem a betűk lettek kisebbek, és nem is az utak lettek sötétebbek. Egyszerűen ideje megnézni, hogyan lát. A Mese Optikában személyre szabott vizsgálattal és saját műhelyben készült szemüvegekkel segítünk, hogy magabiztosabban, kényelmesebben és örömmel nézzen a világra. Mese Optika. Lásd tisztán, élj mesésen. Optikamese.hu. Békés Csaba, Andrássy út 29-33.
5: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
6: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
7: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
8: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak! Részletek csabacenter.hu.
9: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.
10: Sok a szene?
11: Start Rádió.

Budapest tart a 98.4-en, holnap napos idő ígérkezik, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem várható, az északi a szél több felé feltámad, itt keleten, délkeleten akár erős is lehet. Hajnalban 7, míg holnap délután 17 fokot mérhetünk.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Közműépítés zavarhatja a közlekedést Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalomnál, Mezőberényben a Petőfi úton és Kevermesen a Batonyai úton. Jó utat!

Sport Rádió. Sport Rádió.

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Akár 250 ezer érintettje is lehet a gyermekvédelmi intézményekben történt bántalmazásoknak, Gyurkó Szilvia államtitkár szerint a kormány 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoz létre, az áldozatok pedig jogi és pszichológiai támogatást kérhetnek. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a hasonló esetek megelőzésére az intézményi hierarchiát megkerülő közvetlen és névtelen jelzési rendszert építenek ki a gyermekvédelemben. Elindul a jövő héten az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek közvetlenül értékelhetik az ellátást és jelezhetik az esetleges panaszokat, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető ismertette, hogy október 15-én várólista csökkentő program indul, a keleti ország részben pedig a térségi ellátás fejlesztésére régiós kórházak kialakítását kezdik meg. Januártól emellett egy

0: átszabású eszközpark fejlesztési projektje közel 20 milliárd forint Európai Uniós támogatásból 256 modern mentőgépjárművet, valamint több száz orvostechnikai berendezést, köztük több funkciós defibrillátorokat és EKG készülékeket állítottak a betegellátás szolgálatába.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2 perccel, ez a start a 98.4-en, Aracki Zoltán, meg sziasztok! Kyle Minogue jön a Confiding Me-vel ebben az órában, aztán Edith a Gornyak és a One and One, az első dalunk pedig Cyndi Laupertől jön, a Girls Just Wanna Have Fun, ez a felvétel 83-ban jelent meg, és bár ma már igazi női himnuszként ismerjük, eredetileg Robert Hazard írta, mégpedig férfi nézőpontból. Cyndi Lauper viszont teljesen új értelmezést adott neki, a dal így a szabadságról, az önfeledtségről, és arról szólt, hogy a lányok is egyszerűen csak jól akarják érezni magukat, nem csoda, hogy ekkora klasszikus lett belőle. Később jön majd Kylie Minogue, aztán Edith a Gornyak, úgyhogy maradjatok velünk, hallgassátok a startot, benne Cyndi Laupert, itt a Girl Just Wanna Have Fun.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
3: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
4: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
5: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
6: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
7: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
8: Internetix.
7: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
8: Internetix.
7: Díjmentes bekötés.
8: Internetix.
7: Legmodernebb optikai hálózat.
8: Internetix.
7: Megbízható, elérhető, korlátlan.
8: Internetix.
7: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
8: Internetix.
7: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.
9: Még több.
0: És még több.
10: Start Rádió.

Házas tart a 98.4-en, a Parlagfű Virágpor országosan közepes koncentrációban van jelen. A következő napokban a megerősödő szél hatására átmenetileg visszatérhetnek, illetve fokozódhatnak az allergiás tünetek. Amúgy most a csapadékos tájakon alacsony szintre csökkent a pollenterhelés, az alapvetően tök jó hír. Ma már nem várható jelentős csapadék, a fő gondot a megerősödő légmozgás fogja okozni. Balesetmentes közlekedés.

0: Hatrádió.
1: Közlekedési információ.
2: Közműépítéssel találkozhatunk Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál, Kevermesen a Battonyai úton és Mezőberényben a Petőfi úton. Jó utat!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zenés, és még több Arecki Zoltán. Mondjuk ebben az órában hozom Daria G-től a Sunshine-ot. Itt lesz majd a London Beat és az I've Been Thinking About You, valamint érkezik a The Human League-től a Tell Me When. Kellemes estét, hallgassátok a Startot, benne a Pet Shop Boys dalát, itt a Left to My Own Devices.

0: még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteik utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
1: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Ez a Start a 98.4-en, van néhány évfordulónk. 77 éve született Rick Parfitt, angol zenész, énekes, dalszerző, a Status Quo ritmus gitárosa. 61 évvel ezelőtt George Harrison először használt szitárt, a dal a Norwegian Wood volt. 58 éve született Ferenczi György, Máté Péter Díaz szájharmonika, művész, gitáros, énekes. 58 éve született Hugh Jackman, ausztrál filmproducer, színész. 47 éve Jethro Tull koncertjén egy színpadra dobott rózsa megsebezte Ian Anderson fuvarista szemét. És 28 éve a The Rolling Stones Circus címmel bemutatták azt a dokumentumfilmet, amelyet még 1968. decemberében vettek fel, és addig a napig a fiókban őrizték, a rossz nyelvek szerint azért, mert a Stones tagjai attól tartottak, hogy látja majd a világ, ahogy a Who lejátszotta őket a színpadról.

tart a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-kor ismét jövök, remélem, hogy találkozunk. Addig is hallgassátok minél többszörös tartot. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Az Ukrán Parlament Oktatási Bizottsága egyhangulag elfogadta azt a törvénytervezetet, amely visszaállítja a kárpátaljai magyarok oktatási és nyelvi jogait. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke elmondta, a magyar és ukrán szakértők közös megállapodása alapján készült javaslat elfogadásával nagyrészt visszakapja a közösség a 2017-ben korlátozott jogait. A törvény tisztázza a magyar iskolák státuszát, biztosítja az anyanyelvű oktatást az órákon kívül is, és stabilitást hozhat a kárpátaljai magyar iskola rendszerben. Békés megállapodással lezárultak a Magyarország ellen indított európai perek a korábban kiszabott parlamenti tiszteletdíj levonások ügyében, tájékoztatott Forssoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke. Az Emberi Jogok Európai Bírósága jóváhagyta a Tordai Bence és Jakab Péter ügyében hozott egyességet, így a további perköltségek elkerülése érdekében az állam megtéríti az érintett képviselők korábban elvont járandóságát. A házelnök jelezte, a túlzó mértékű szankciók megelőzésére kezdeményezik az országgyűlésről szóló törvény módosítását is. A Bicskei Gyermekotthon elítélt igazgatójának a korábbi eljárásokban feltártnál jóval több áldozata lehetett, Gyurkó Szilvia szerint. A gyermekvédelmi államtitkár azt is bejelentette, hogy a kormány 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoz létre a bántalmazott fiatalok jogi, pszichológiai és lakhatási támogatására. Egyre nagyobb számban szaporodik a magyar erdőkben az Észak-Amerikából származó mosómedve, a Huron Ökológiai Kutatóközpont tájékoztatása szerint. Az európai természetes környezetben inváziós fajnak számító emlős, rendkívül jó alkalmazkodó képességgel és mindennevű életmóddal rendelkezik, tartós megtelepedése és terjedése pedig már az őshonos hazai állatfajok populációit is veszélyezteti.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották. Start Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóink

0: Sallai András a vendégünk. Szervusz, üdvözöllek a stúdióban.
1: Üdvözöllek.
0: És hát ugye nem véletlenül nem apostrofáltalak, mert most így beszélgetésen kívül így elkezdtél így morfondírozni, hogy vajon mi is vagy te, és nem azért már, hogy olyan kevés dologgal foglalkozol, hanem olyan sok dologgal. Hát ugye elsődlegesen a Jézus Sziget Egyesület elnöke vagy, de ugye zenével is foglalkoztál így helyel közel régebben, akkor jelen pillanatban rendezvényekkel is foglalkozol, rendezvényszervezéssel is, hát egy multifunkciós ember vagy, így ezt így megtárgyaltuk így műsoron kívül. Na de hát akkor menjünk végig először így a te kis életpályádon. Először ugyebár a zenével kerültél kapcsolatban, mint lemezlovas, hogyha jól tudom, persze javíts ki, hogyha tévednék. Igen. Ez mikor történt?
1: Hát ennek két része van, az egyik az, ahonnan indultam, az Mezőberény. Hát Mezőberényben azért azt lehet mondani, hogy igen sok volt úgymond a DJ jelölt, és én abban az utcában is, ahol fölnevelkedtem, ott már, mikor fölértem az asztalt pult felé, akkor már rengeteg potmétert láttam. Szerintem valahol ott kezdődött el ez a potméter erdőnek a látványa, és azok az emberek, akik akkor körülvettek. Ez olyan 98 környékén volt, akkor a Kolozsi Daniék, akik így ismertek itt a környéken, ők zenéltek, és sokat voltam az ő környezetükben. Aztán így elkerültem Berényből, Gyulára nősültem, és ott a családalapítástól kezdve egészen 14 évet kihagyva nem voltam a zenével úgymond kapcsolatban, hanem az életemnek a kisebb-nagyobb dolgait úgymond intéztem.
0: Milyen irányban?
1: Ugye nekem a fő profilom úgymond a elektronika, tehát úgymond az erősáramú villany területén dolgoztam mindig, és ez valahogy úgy alakult, hogy akik többiek is a zenével foglalkoztak, valahogy mindig egy párhuzam volt benne, hogy majdnem a legtöbb villanyszerelő volt.
0: Igen, hát ugye
1: valahogy elektrotechnikusok, úgyhogy mindig ebben a körben mozogtam, úgy,

0: hogy azt lehetett mondani, hogy valahogy a zenére vagyok, zene közelébe vagyok ítélve.
1: A régi lemezlovasok közül egyébként ugye párat fel tudunk sorolni, akik inkább így az elektronikával foglalkoznak is, tehát ugye Szép Laki Attila, ott volt a Kárnyászki Gabi.
0: Igen.
1: Ugye velük alakult ki hosszú távú vagy bármilyen kapcsolat, így amíg lemezlovaskodtál, vagy ott a mezőberényekkel kapcsolatban, vagy tényleg te, amikor Gyulára kerültél, maximálisan elszigetelted magad ettől a világtól?
0: Ugye úgy alakult a család miatt főként, meg ugye más irányba tájoltam, viszont amit ugye kérdezel, az az, hogy a második úgymond hullám, amikor ez érkezett, akkor ez már így megalapozódott, mert olyan emberekkel kerültem így kapcsolatba, akiknek ugye ők voltak az ismerősé, tehát én akkor még ezekben a körökben én nem voltam ismerős, és úgy szép fokozatosan teltek az évek, akkor így megismertem őket is, mind az Attilát, mind itt több ilyen DJ, a Jobbágy Zoli volt az, akit így meg tudok említeni, mint mentoromat talán, vagy aki az első segítőm volt a technikai felszerelések.
1: És egyébként Zoli bácsi még most is aktívan fényezik és hangosít, úgyhogy innen is üdvözöljük.
0: Úgyhogy többen voltak, akik így segítettek. Azt tudom így mondani, amit így fontos így kiemelni, hogy valahogy én nem terveztem, hogy ezt fogom csinálni, hanem így alakult. Tehát úgymond, mint annak idején gyerekkorba belekeveredtem, itt egy ilyen második körben is így belekeveredtem, viszont úgy alakult, hogy benne is maradtam. Tehát e köré alakult a baráti köreim, e köré alakult sok mindenem, úgyhogy hát az életem lehet mondani, hogy meghatározó eleme lett a zene és a rendezvényszervezés. Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Amíg DJ voltál, addig értél el ilyen nagyobb említésre méltó sikereket, vagy megmaradtál így abban a kis szűke pátriádban?
2: Én sosem törekedtem arra, hogy ez a nagy színpadi ilyen DJ legyek. Ezt a DJ szót is igazából mindig is igyekeztem kerülni, poénosan, és mikor kérdezték, én milyen média player vagyok. Mert igazából nekem ugye DJ és DJ között is van különbség. Tehát nekem az volt a jellemző, hogy elhívnak egy zárt körű rendezvényre, ahol én csinálok egy jó hangulatot, és számomra nagyon fontos volt az, hogy igényes zenékkel, tehát hogy ne legyenek benne olyanok, ami akár legyen az trágár, vagy megosztó. Szóval én mindig úgymond a happy zenékre törekedtem, hogy ennek a lejátszása, és ez volt a legfontosabb szempont számomra a DJ-zés.
1: Tényleg erre ki akartam térni, hogy úgy konkrétan, hogy zenei stílusilag mik voltak azok, amiket úgy preferáltál akkoriban, amiket ugye persze le is játszottál.
2: Mindenképpen ugye a magyar volt az elsődleges, tehát az, hogy értsük azt, hogy miről szól, mert úgy gondolom az embereket az érinti meg a legjobban, és ezen belül pedig azok a dalok, amik ilyen lágy hangzásúak, jó hangulat, tehát számomra mindig is azt jelentette, hogyha valahova elmegyek és úgymond zenélek, bár ezt ugye a zenészek nem szeretik ezt a szót, tehát ezért szoktam inkább azt, hogy zenét játszok le, akkor az mindenképpen örömet okozzon, vagy persze vannak olyan részek, amikor valamilyen érzést váltsak ki, valami olyat, ami visszanyúl a múltjába, előhoz belőle egy olyan emléket, amivel akár összeborulunk és együtt énekelünk, szóval, hogy azok az érzelmek jöjjenek közé, és végül az öröm legyen az össz.
1: Zárójeles gondolat, bocsánat, az a baj, hogy amiről te beszélsz, az már sajnos manapság nagyon-nagyon ritka. Tehát én azt vettem észre tényleg, hogyha ki is jön egy új dal, akkor az most használhatnám ezt a közhelyet, hogy lélektelen, mert de nyilván nem lélektelen, mert valamilyen lélek írhatta azt a dalt, de már nem megy rá azokra az érzelmi vonalakra, mint akkoriban, és most félre ne érts, nem vagyok ez a régen minden jobb volt ember, csak én ezt tapasztalom, hogyha születnek olyan dalok, akkor azok nem kapnak média nyilvánosságot, nem kapnak akkora média nyilvánosságot. Te hogy látod ezt?
2: Igen, jól mondod, ezt nehéz megfogalmazni, ezen én is gondolkodtam már, és pont ezt érződik igazából azon, mikor ugye elmegyek egy rendezvényre is, hogy nagyon nehéz megfogni az embereket, és talán nem is a dalokban van a hiba, hanem a telítettségbe. Tehát az van, hogy egyszerűen heti szinten több száz zenéanyag érkezik. Ugye azt tudom, a 90-es években gyakorlatilag majdnem két kezünkön meg tudtuk számolni a slágereket. Azokat dúdolta mindenki, hogy mondtuk, hogy a Coco Jumbo-ból és a Csapból is az folyik, szóval, hogy most meg már követhetetlen. Tehát valahogy ugye mindenen már átsiklunk, minden felgyorsult, minden ilyen pár másodpercesre rövidült, és ebben mondjuk egy ilyen melankolikusabb, valami érzelmesebb dal nem fér be, mert már az érzelem kinyilvánítása több idő, mint mondjuk 7 másodperc, valahogy így szoktuk, hogy 7 másodperc az valaminek meg kell történni, mert ha nem vált ki egy erős érzelmet, akkor azt már lapozzák tovább, görgetik tovább.
1: Igen, pont ezt tapasztaltam én is, amikor ugye akarva, akaratlanul is, vagy a videó megosztó portálon, vagy a kék színű közösségi portálon így görgetjük a videókat, és hogyha az első pár másodpercben nem történik olyan, ami felkelti az ember érdeklődését, akkor már seperjük is tovább a videót, és valahol szerintem így a dalok terén is ez az, ami történik. Ugye egyrészt ugye, hogy lerövidültek a dalok, tehát már nincsenek 4-5 perces dalok, vagy 3-4 perces dalok, most már ilyen másfél meg 2 perces dalok vannak, tehát és abban van besűrítve minden. Start Rádió.

0: Rádió. És még több. És még
1: több. Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. Október 12-e hétfő van. A Békés megyei lisztérzékeny csoport fennállásának 400-ados évfordulóját ünnepelte Békés Csabán. A rangos jubileumi szakmai rendezvénynek a Csaba Gyöngye Kulturális Központ adott otthont. A program során a látogatóknak lehetőségük nyílt számos kiállító mentes termékeinek megismerésére és megkóstolására. Mindeközben a téma elismert szakértői tartottak értékes, tudásbővítő előadásokat a jelenlévőknek. A megjelenteket Hrabowski Györgyné, a csoport vezetője köszöntötte. Az összejövetel kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a cöliákiával élők első kézből kapjanak választ a diétával kapcsolatos kérdéseikre. A rendezvény méltó módon koronázta meg a közönség 25 éves kitartó és segítő munkáját. Rendhagyó történelem órát tartottak a Békés megyei könyvtárban az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretében. Az előadást dr. Mészáros Kálmán, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum történésze és kutatója tartotta a 6. osztályos tanulóknak. A rendezvény a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc fejedelem állatokhoz fűződő viszonyát mutatta be a diákoknak. Az előadó saját történelem iránt kevésbé érdeklődő gyermeke miatt kezdte el vizsgálni a témát. A levéltári kutatások során összegyűjtött érdekességekből egy könyv is született. A mezozoikumi tömeges kihalás okainak tudománytörténeti hátterét ismertette Sklenár Tamás, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont munkatársa Békés Csabai előadásában. A kutatók a 19. században olyan üledékrétegeket találtak, amelyek a Földön ritka iridiumot tartalmaznak nagy mennyiségben. Mivel ez az elem az aszteroidákban gyakoribb, felmerült egy hatalmas égitest becsapódásának elmélete. A teóriát később a mexikói öbölben felfedezett, közel 200 km átmérőjű becsapódási medence igazolta. Október 7-e és 8-a közt a Csaba Park adott otthont a pályaválasztási vásárnak, ahol a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara is jelen volt a továbbtanulásra készülő diákok és kísérőik támogatására. A kamara standján interaktív játékos feladatok segítségével mutatták be a különféle karrierutakat és képzési lehetőségeket, míg a szülőket és a pedagógusokat egy kávésarok várta, amely rendkívül népszerűnek bizonyult. A rendezvény tapasztalatairól, a további feladatokról Mészárosné Szabó Anna, a szervezet szakképzési osztályvezetője tájékoztatott.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: A Békés megyei lisztérzékeny csoport fennállásának 400-ados évfordulóját ünnepelte Békés Csabán. A rangos jubileumi szakmai rendezvénynek a Csaba Gyöngye Kulturális Központ adott otthont. A program során a látogatóknak lehetőségük nyílt számos kiállító mentes termékeinek megismerésére és megkóstolására. Mindeközben a téma elismert szakértői tartottak értékes, tudásbővítő előadásokat a jelenlévőknek. A megjelenteket Hrabowski Györgyné, a csoport vezetője köszöntötte. Az összejövetel kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a cöliákiával élők első kézből kapjanak választ a diétával kapcsolatos kérdéseikre. A rendezvény méltó módon koronázta meg a közönség 25 éves kitartó és segítő munkáját.
4: Hrabowski Györgyné vagyok, a Békés megyei lisztérzékeny csoport vezetője. Azt a témet adtuk a mai rendezvényünknek, hogy gluténmentesség tegnap, ma és holnap. A Disztérzékenyek Békés megyei Közszatú Egyesülete 2001. július 20-án alakult 22 fővel, köztük 5 lelkes szervezővel, Sukkén Zsuzsával, Hrabowskiné, Péter Ágnessel, Hrabowski György elnök, Szabóné Tóth Tünde, Simonné Lacó Gabriella, Hrabowski Ági és jó magam. Azzal a célral alakult az Egyesületünk, hogy segítsen azoknak a betegeknek, legyen az felnőtt vagy gyermek, akik megkapták a diagnózist, hogy egy egész életen át gluténmentes diétát kell folytatniuk. Mint Közszaktú Egyesület 2017 évvégében fekszünk, viszont igény volt a tevékenységünkre, a munkát nem hagytuk abba, azóta a Csaba Gyöngye Kulturális Központ lisztérzékeny csoportjaként működünk tovább. Ahogy kezdtük, a kezdeték nehézségek. Akkor 25 évvel ezelőtt ezt a diétát nagyon nehéz volt.

0: tartani. Abban az időben, pláne vidéken, szinte alig lehetett gluténmentes lisztet, élelmiszert vásárolni. Csak a kukorica és a burgonya keményítő volt, amit az orvos felét receptre a gyerekeknek. És még a feminine liszt, amit a boltban lehetett kapni, amit a Gabona kutató, a szegedi Gabona kutató gyártott. A mi családunk is érintett, hárman, jó magam és két gyermekem, több évtizede, 38 éve gluténmentesen diétázunk, amelyet időközben a laktózmentes diéta is társul. Pontosan tudom, milyen nehéz lesz lelkileg feldolgozni egy felnőttnek, és milyen fájdalmas elmagyarázni a gyermeknek, hogy amit tegnap még jó ízűen megevett, mondjuk egy kakaós csiga, az mától már tilos, nem szabad. Nem csoda, hogy sok családban a mai napig pszichológus segítségére van szükség. A sütés sportéjai sikertelenségtől a sikerült. A kezdeti gluténmentes tisztekből bizony nagyon nehéz volt ehető kenyeret készíteni, elvileg ez egy alapvető élelmiszer lenne. Ezek a lisztek nem úgy működnek, mint a hagyományos gózaliszt. Mivel kivonják belőlük a glutén, ami gyakorlatilag a sikér, ami a tészta rugalmasságát, őtatosságát adja. Alapvető lenne, hogy egy ehető kenyeret zsebét tudjunk sütni. Rengeteg sikertelen próbálkozás után lehetett egy viszonylag jó kenyeret elkészíteni, mert a tészta vagy ragad, vagy nyúlik, vagy éppen szétomlik, nem nincs tartása, mert nincs összetartja, nincs benne sikér. Sütéskor derül ki, hogy vagy szalonnás, vagy nem sül meg, vagy esetleg kőkemény, ehetetlen lesz. Nagyon el kell találni, hogy jó legyen és élvezhető a kenyér, a zsömle, a kiflé, vagy további péksütemények. Ezeket a sütési gondolyokat osszuk meg egymás között. A lisztérzékeny csoportunk a kettőtől fogva havonta, két havonta tart sütő délutánokat, a mezőmegyeri, a jaminai közösségi házban, és egyetlenként itt a Csaba Györgye kulturális központban. Több alkalommal a kuténmentes piacon is ismert szakértő vendéget hívtunk egy-egy sütőnapra, aki bemutatta, hogyan dolgozik a gluténmentes lisztekkel, és készített szebb-szebb kenyeret, kiflit, pogácsát, galussát vagy más süteményt. Hogy az érdeklődés a sütőnapok iránt mindig tanulunk egymástól, és tanítjuk az új érintetteket, egyre több a felnőtt, nem csak gyerekkorban, de ebből ki már később és idősebb korban is. Azok a gyerekek, akik egykor a szüleikkel érkeztek hozzánk, ma már felnőttek, és esetleg maguk sütik a gluténmentes kenyeret, vagy megveszik a boltban. Micsoda különbség, ma már a nagy áruházakban minden elérhető. Hát ezelőtt 25 évvel bizony nagyon kevés volt a kínálat, ma már nagyon nagy. De még a kisebb boltokban is lehet gluténmentes, laktózmentes vagy tejmentes termékeket kapni, és diabéteszes termékeket is természetes. Most a szakmai kapcsolatok és barátságokat is kialakítottunk. Az elmúlt 25 év alatt több szakmai kirándulást szerveztünk a gluténmentes élelmiszerek gyártókhoz, hogy első kézből lássuk, hogyan készülnek a termékek. Látogatást tettünk a Szegedi Gabona Kutatóintézetbe, ahol a termény termékeket gyártották. Sajnos ez pár éve megszűnt. Baján a mestercsaládnál Aranka és Miklós bemutatta a gluténmentes üzemüket. Nagyon örültünk, és hogy tudtuk őket, itt ünnepelnek majd velünk, csak még nem érkeztek ők hozzá a szülinapi tortát. Meglátogattuk deszkén a finoman sütő, gluténmentes sütőt. Eljutottunk a kaposzekcsőre a kordító és hevesebb termékekkel Tótékhoz a gluténmentes BT üzemébe. Krán Marcsit és Horváth Miklós alapító tulajdonosok jó voltából megnézhetők a Hunorgani Kft-t, a gluténmentes üzemét Székesfehérváron, ahol a Miklós tiszteket gyártják. Gyártunk Esztergomban, Sárpékségből. Budapesten a Táplálék a legjobb centrumban, ahol volt szerencség megnézni, hogy készül a TAC termékek. Vácon a mentesetes boltjába is jártunk. És nem utolsó sorban a szomszédvárosban békésen működő Diéta BT, Barbara Kft. Barbara termékeket gyártó ütémletes üzemét is meglátogattuk. Örülünk, hogy itt lehettek velünk a Fehér Barbara és Fehér Krisztina, itt ünnepelnek velünk. Ezek a gyártók és neves szakemberek nem csak fogadtak minket, de el is jöttek hozzánk Békés Csabára. Ők is további gyártók tartottak nálunk felejthetetlen bemutatót. A teljesség igénye nélkül Cserepesági Debrecenből, Júcseka Békés Csabáról, Paksóra Magora Makka Ft. Kohávéri Budapestről, valamint a Stékó konyhája Orosságáról. Átoltikor unamentesség Budapestről. Akik a mai nap eljönnek hozzánk, és sűrű bemutatóra kényeztetnek minket a mai nap folyamán, ha ide jönnek időre. Látogatást tettünk az országban még működő lisztérzékeny csoportoknál, a kaposvári csoportnál Vikrai Marika meghívására, az újpesti csoportnál Székelyhídi Jutka meghívására, Belekülhajó csoportnál Nézsi Jutka hívott meg minket. És az Országos Lisztérzékeny Egyesülettel is tartjuk a kapcsolatot, Koltai Tünde elnök a meghívására is részt vettünk. Tisztelt a Szegedi Töri Egyesület 20 éves évfordulóján, itt van köztünk Kati Berti Bea, a Töri Egyesület vezetője. Itt a, most a rendezvényen megjelent a Pusztai Jánosék szolnokról, a Töri Tesztel. Ők is meglátogattak minden. Minden év novemberben tartjuk a gluténmentes vacsoránkat, a decemberben pedig a lisztérzékeny karácsony, ahol gluténmentes élelmiszer csomagot ajándékozunk a csoport tagjai részére, a saját készítésű gluténmentes süteményet kínáljuk meg egymást, és recepteket is cserélünk. A kerekasztal betégetés témája a gluténmentesség tegnap, ma és holnap. Úgy gondolom, ez a mondat a 25 év szlogenjünk is lehet, mert mi tegnap, ma és holnap is remélhetőleg is ugyanezt fogjuk csinálni, és itt vagyunk egymásnak, és segítünk egymást. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. És most szeretnék még, hogy képekbe is lássák tulajdonképpen, hogy mit is csináltunk ezzel az időt. Ez a mai nap tulajdonképpen a jubileumünnepség nem csak a visszaemlékezésről, hanem a köszönetgyémánításról is.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Rendhagyó történelemórát tartottak a Békés megyei könyvtárban az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretében. Az előadást dr. Mészáros Kálmán, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum történésze és kutatója tartotta a 6. osztályos tanulóknak. A rendezvény a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc fejedelem állatokhoz fűződő viszonyát mutatta be a diákoknak. Az előadó saját történelem iránt kevésbé érdeklődő gyermeke miatt kezdte el vizsgálni a témát. A levéltári kutatások során összegyűjtött érdekességekből egy könyv is született.
5: Milyen nap van ma? Jó, Aradi Vérta, ott a jó válasz. Na mindenki kiabál, nem, de szépen egymás után mondjatok nekem Aradi Vértanú neveket. Tudtok Aradi Vértanú neveket? Igen? Kisernő, milyen utcában vagyunk? Kisernő utcában, nagyon jó. Na még vagy kettőt azért mondjatok. De ami nagyon helyes, én is őt mondanám, Szolnokra jártam gimibe. Na még egy nehéz nevek ezek, mert sokan nem magyarok voltak, és ugye kitörik a nyelvünk olyan névben, hogy Schweider József. Képzeljétek, a legnehezebb, a legdurvább névből az Aradi Vértanú közül a Leiningen Westerburg Károly. És képzeljétek el, én úgy kutatom a Rákóczi szabadságharcot, a Rákóczi korát, II. Rákóczi Ferencnek a korát, a 300 évvel ezelőtti időszakot, hogy nem tudtok velem úgy beszélgetni, hogy valamiről ne Rákóczi jusson eszembe. Tehát, hogyha valakinek fáj a foga, akkor el fogom mondani, hogy igen, szegény Rákóczi-né, képzeljétek el, egy foghúzás után vérmérgezésbe halt meg. Akkor még ilyen körülmények voltak az egészségügyben. Na, és Leiningen, Westerburg, Alexandra Juliannak grófnő volt Rákóczi anyósa. Tehát mindent össze tudok kapcsolni mindennel. Tehát egy Aradi Vértanúk napján az jut eszembe, hogy Rákóczi anyósa ugyanabból a családból származott, amelyből az egyik Aradi Vértanú Leiningen, Westerburg Károly gróf. Na, ez csak felvezetésnek, és úgyhogy arra mutat, hogy reszkessetek, mert mindenről Rákóczi jut eszembe, és bármiről tudok egy elkanyarodó gondolatot mondani. A főcsapás iránytól el tudok térni.
6: Köszönöm mindenkit a Vitisenyi könyvtárban, a Fejedelem és Feladat, a II. Rákóczi Ferenc életek és második című rendhagyó történelem órák. Már megismerkedtünk a mai vendégünkkel, tehát előadóval, de szeretnék bemutatni dr. Mészáros Kálmánkat, aki a Történet Intézet és Múzeum történésze, Rákóczi kutatóként találta meg az elérhetőségét, hiszen ugye minden évben ünnepeljük, emlékezünk II. Rákóczi Ferenc a születésének választás 50. évfordulójára. A tegnapi napon az úgynevezett felnőtteknek szóló előadáson II. Rákóczi Ferencnek a születési körülményeivel, illetve az esetleges bőségesen akadó tévedésekkel ismerkedtünk meg. Most pedig fejezetten az általános iskolások számára hirdetjük meg a rendhagyó történelem órát, ami ugye tévazáróval fog majd a minden igaz tárulni.
5: Fel lehetnének
6: megvalósulni. Szóval ugye fejedelem és az állat fogják a cím, ugye arra utal, hogy a fejedelemnek egyfajta gyermekeknek szóló, esélyen keresztül történő elmesélése fog történni, illetve történt is dr. Mészáros Kálmán esetében, aki történi szakba és a állatbarát állatkedvező gyermekének próbálta megtanítani, előadni a II. Rákóczi Ferenchez kapcsolódó történeteket. Ez egyrészt kötet formájában Állatok és emberek címmel napvilágot látott, ez rövidesen költözhető lesz a gyermek könyvtárban. Most viszont meg fogunk ismerkedni azokkal a meseveli állatokkal, a címmel állatokkal, egy segítségével többet megtudhatunk II. Rákóczi Ferencről. Köszönöm szépen, köszöntöm a Békésbe Gárvási János István Gimnázium 6. B-osztályát, mert a szemben így tisztávatok. Evangélium Gimnázium 6. évfolyamát. Köszönöm szépen a pedagógusoknak, illetve a Fiskár fenntartóinak, hogy elkerített a gyermekeknek a mai részvételmeken a szentelőségeket, az én is megyék könyvtárban. Megfigyel dr. Mészáros Kálmánnak a tanóra bevezetésére.
5: A tanóra. Talán tényleg egy kicsit más lesz, mint a tanóra, de reméljük, hogy hogy nem nagy csalódással fogtok távozni. Valójában lehet mondani, hogy jófej apuka vagyok, mert írtam a kisfiamnak egy könyvet, meg lehet gondolni, hogy abszolút nem vagyok jófej apuka, mert még amikor a kisfiamról van szó, akkor is csak a munkámmal vagyok elfoglalva, és képes voltam a munkámmal traktálni még a gyerekemet is, ahelyett, hogy valami jobbat találtam volna ki. Na, így vagyok én most itt, hogy a nagyobbik kisfiam, akit Lázárnak hívnak, ezért van ott a könyvben, illetve az a könyv cím, hogy Lázár kalandozásai második Rákóczi Ferenc korában. Ő az állatokat szeretne, ő most már 8-os, de körülbelül akkor írtam neki, amikor még talán egy évvel fiatalabb is volt, mint ti. Igazából nem kellett a hasamra ütni és elkezdeni állattörténeteket gyártani második Rákóczi Ferenc korából, mert már régóta kutattam a korszakot. Valamikor ilyen korban, amikor ilyen idős voltam, akkor megszerettem, valahogy megszerettem ezt a korszakot, és ilyen de boldog, hogy elkapta, nem engedte. És folyamatosan egyre jobban érdekelt a korszak, és a gimnáziumban még jobban. Egyetemen már biztos voltam benne, hogy ez lesz a kutatási területem, és amióta dolgozom, azóta mindig ezzel foglalkozom, és úgy fogok nyugdíjba menni, hogy nem fogok mindent tudni a korszakról, amit lehet. Ne, mert hogy a történész az úgy működik, hogy régi iratokat, történelmi dokumentumokat nézeget, ezeket tár fel, és ezekből szeretné jobban megismerni a múltat, tehát nem úgy működik, hogy 10 könyvből írok egy 11-et, vagy amit már megírtak, mert általában, ha alaposan megnézem az eredeti dokumentumot, akkor arra jövök rá, hogy korábban, amit leírtak, az nem biztos, hogy úgy volt, nem egészen pontosan illesztették össze az ismeretanyagunk különböző darabkáit, és hát mindenféle érdekességek is előjönnek, mert hiszen a régi korok embere is ugyanúgy működik, mint a mostani korok embere, tehát először is volt apa, anya csinál, illetnek gyerekek, ettek, ittak, aludtak, szerettek, volt, akinek el kellett hagyni a saját országát, és másik országba találta meg a boldogulás módjait. Voltak, akik a földet művelték, voltak, akik a bányába dolgoztak, voltak, akik, hát nem mondom, hogy autót vezettek, de mondjuk szekeret hajtottak, lovakat hajtottak, ökröket. Tehát mindenkinek volt foglalkozása, tehát az emberi élet ugyanolyan volt, mint most, bizonyos szempontból meg sokkal nehezebb, mert sokkal több fizikai erőre volt szükség, sokkal több háború volt, bár most a háború árnyékában élünk. Tehát a kor emberének nagyon sok mindenen meg kellett küzdenie, ami nekünk, hála Istennek, már készen van előttünk. És mondjuk az állatvilág még jobban körülvette a régi korok emberét, mint manapság, hiszen ma mindig olvashatunk egy hírt, hogy valamelyik állatfaj kihalt, vagy a kihalás szélén van, vagy már csak állatkertbe tudjuk mutogatni azt, amelyik még vadon is élt. Néha pedig az van, hogy az aranysakál az már nagyon régen nem volt a Kárpát-medencében, és most újra tele van bele a magyar busza is, tehát hogy vissza is tudnak jönni olyan állatok, amelyeket már egyszer eltűntek egy vidékről. Na és amikor történészként egy ilyen adattal találkoztam, akkor azt kiegyeztem magamnak, na de hát amikor írtam egy tanulmányt valamelyik csatáról, vagy valamelyik rákóczikori szereplőnek az életrajzáról, akkor nem biztos, hogy ezeket az adatokat fel tudtam használni, és csak gyűltek, valamit kéne kezdeni vele, majd valahogy egyszer megírom ilyen művelődés történeti, vagy ilyen nagyon vájt fülőeknek való dologba, és akkor jött a bomba, hogy hát a kisfiamat meg érdeklik az állatok, akkor miért ne próbáljam meg egy kicsit a gyerekeknek szóló módon, de mégis nem biztos, hogy a nagyon izgal, mert nem mese. Nem mese ez gyermek, ugye van egy ilyen idézet valahonnan, nem jut eszembe, hogy honnan. És tulajdonképpen tényleg egy történész apuka erőlködése, hogy hogy adhatja el a történelmet bizonyos kerettörténetben a saját gyermekének, hogy ez más gyerekeknél működik-e, azt ki kell próbálni, nem vagyok benne biztos, általában udvariasak szoktak lenni azok, akik esetleg a környezetemben elolvasták, ők biztattak arra, hogy legyen belőle egy rendes kiadás is, mert ugye ez csak családi körben jelent meg, de minden esetre azon kívül, hogy a lányok azt mondták, hogy túl fiús történetek vannak benne, amit tehát el is ismerek, azon kívül talán nem, akit érdekel a történelem, szerintem talál benne érdekességet. Na, tehát akkor körülbelül ennyi volt a felvezetés, és íme itt van 2023-ban, ők voltak a lurkóim, akik már most sokkal nagyobbak, nőnek, mint a gomba, úgy, mint ahogy ti is gondolom, és ez olyan 5 példányos kötetbe jelent meg. Az egyik kedves kollégámnak a lánya készítette hozzá a rajzokat, gimnáziumban láttam neki egy kiállítását, amikor láttam, hogy nagyon szép a rajzol, és őt kértem meg. Sajnos aztán meggondolta magát, és amikor valódi könyv készült belőle, akkor már nem akarta, hogy a újabb fejezeteket, újabb rajzokat készítsen, vagy hogy megjelenjen nyomtatásban is a kötetet szélesebb körül, és akkor már a kiadóra, a grafikusra készített más típusú rajzokat. Úgyhogy én most kétféle rajzokat használtam fel a megkérdezésük és az engedélyük nélkül ehhez az előadáshoz. Úgyhogy meglátjuk, hogy hogy esetleg nektek tetszenek-e a rajzok, és majd megmondjátok, hogy melyik rajz tetszett jobban, de csak udvariasan, jó? Tehát ugye Polman Zsófia volt, aki a házi kiadáshoz készítette a rajzokat. A kisebbiket fiamat Leventének hívják, hát őt akkor még az első, nem tudom, láttátok az első rajzot, az ilyen Mario, ilyen rászámítógépes régi retro játéknak a figurája volt, hát őt akkor még az jobban érdekelte, meg a pókember. Most már csak a foci érdekli, focizik. A nagyobbikat az állatok még mindig érdeklik, de az már nem működik, hogy este felolvassak nekik bármit is, mert apa! Már nem olvasunk este, majd elolvassuk azt, amit akarunk a kütyüt. Remélem, ti még kütyüt nem nagyon használtok, ugye? Nem, jó. Jó.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: A mezozoikumi tömeges kihalás okainak tudománytörténeti hátterét ismertette Sklenár Tamás, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont munkatársa Békés Csabai előadásában. A kutatók a 19. században olyan üledékrétegeket találtak, amelyek a Földön ritka iridiumot tartalmaznak nagy mennyiségben. Mivel ez az elem az aszteroidákban gyakoribb, felmerült egy hatalmas égitest becsapódásának elmélete. A teóriát később a mexikói öbölben felfedezett, közel 200 km átmérőjű becsapódási medence igazolta.
5: A nagy kihalás a Per-Triász, az ötödik már Triász korban járunk, a dinoszauruszok megjelenése előtt közvetlenül. Itt konkrétan annyira komoly volt ez a kihalás időszak, hogy úgy szokták emlegetni, szinte nullázta a földi életet. Az összes faj 96%-a teljesen eltűnt a földnek a színéről. Itt nagyon nagy vulkáni tevékenységek lehettek, ugye ezt tökéletesen nem tudjuk leírni. Globális felmelegedés volt, savaskodó óceánok, mérgező környezet, stb. És ez ezzel járt. Aztán, amikor a dinoszauruszok már kezdtek színre lépni, meg eljött az első pár fajuk, a triász kornak az elején közepén, akkor a triász és a jurának a lázásánál az akkori nagy ősi kontinens, a Pangea elkezdett szétválni, és ez egy akkora vulkanikus eseménnyel jár, hogy konkrétan üvegházas hatású gázok kerültek a légkörbe, és itt a folyók 80%-a eltűnt. Amiről még nagyon sokat fogunk beszélni, az pedig a kréta paleogén kihalás. Nagyon sok neve van, szokták Kárti eseménynek is nevezni. Ez 66 millió évvel ezelőtt történt, és mint eddig láttuk, az összes a Földnek a geológiája, vagy esetlegesen a Földön lévő új fajoknak a tevékenysége, milyen bekövetkezett kihalás esemény volt. Ez kilóg a sorból, mint majd később látni fogjuk, de Klári már ugye spoilerezte, tehát egy világűrből érkezett test kiirtotta a fajok 75%-át. És ez egy nagyon nagy kérdés, és ugye említettem direkt, hogy közben nagyon sok kihalás esemény volt, meg 66 millió évvel ezelőtt tört majd napig is nagyon sok kihalás esemény volt, mondjuk is a jégkorszakokra. De az a lényeg, hogy jogos a kérdés, mi az, hogy a történt a mezozoikumnak a végén. Tehát itt vannak különböző ásatások, és ismerünk dinoszaurusz fajokat, itt van például a nagyon híres nevet viselő tiranoszaurusz, egyik legnagyobbat ismerünk. Amúgy azért érdekes ez az egész, mert a tárlaton is van egy pokonya, ami nagyon deformált, úgy találták meg, és neki is a pokonyája deformált volt eredetileg. Tehát amit itt látunk, bocsánat, ez a rész, ez itt nem igazi, kiegészítették, de annyira deformálódott volt a talán pokonya, hogy muszáj volt valamit csinálni. Mi ez egyik legjobb Tyrannosaurus Rex, amit találtak. És nagyon sok fosszíliát találtak azóta is, és jogos jött az a kérdés, hogy mi történt. És így pont itt az előadás előtt is kicsit beszélgettünk, hogy a dinoszauruszoknak a lét, ugye az már ismert volt, hogy az 1800-as évektől kezdve találtak mindenféle fosszíliákat, először nagyon rosszul rakták őket össze, de akkor is tényé vált, hogy nagyon érdekes lények életük itt egykor. Ugye nem tudtak még nagyon jó kort mérni, de érdekes volt. És az volt az egészben a nagyon megdöbbentő, hogy miután egyre és egyre több fosszíliát találtak, a tudósok számára egyértelművé vált, hogy itt mondjuk ezen a rétegben vannak fosszíliák, és a következő rétegben nincs. Valami történt ezzel a korral, hogy a dinoszauruszoknak a fosszíliái szinte egy ilyen huszárvágással eltűntek. Most már tudjuk, hogy 60 millió évvel fiatalabb rétegekben nem találnak dinoszaurusz csontokat. És ez ténylegesen a felmerült kérdés miatt, hogy mi a csoda történt velük. És különböző kutatók így elosztották ezeket a kutatási szakaszokat, és ténylegesen a 20. század közepéig úgy szokták mondani, a dilettáns kutatásoknak a kora. Itt olyan légiről kapott elméletnek jöttek, például a dinoszauruszoknak a spermája olyan rossz minőségű, lehet, hogy nem tudtak szaporodni, elbutultak és társaik, és ezek nem túlságosan tudományos szemletek. És 1970-es évtől tesszük azt, hogy professzionális kutatások jöttek, És itt tűnt föl először egy apa-fia páros, balra van Luis Walter Alvarez, Nobel-díjas tudós amúgy, de nem ebből a kutatási területből kapott Nobel-díjat, fia Walter Alvarez, amik őt kimondtak, hogy 1978 környékén Olaszországban, Ubiúban végeztek ásatásokat, és pontosan ott vannak egy sár mellett, és ebben a földtörténeti sárban azt találták, hogy a földkéreg statisztikájához képest 160-szorosa az iridium lerakódásnak a mértéke. De az iridium az egy olyan elem, ami nagyon szeret a vas közelében lenni, tehát főleg az égitesteknek a belsejében, a magjában csoportosul, a földkéregben nagyon ritka. És ez a apa-fia szerző páros, a kutató páros 1980-ban azt publikálta a Science magazinban, hogy itt valószínűleg történt egy aszteroida becsapódás, mert csak azt tudna ilyen lerakódási sávokat csinálni, amikor becsapódik az aszteroida, összetörik a Földnek a képgép, és az aszteroidának maradványai szépen beborítják a Földnek az egészét. Ezt a sávot találták meg. Az az érdekesség, hogy ugyanebben az évben Jan Schmidt, ő látható a jobb oldali képen, csak egy lényegesen későbbi felvételen, ő Spanyolországban talált egy ilyen réteget, Caravacában, és ő pedig a Nature-ben publikálta, és teljes mértékben szkepticizmus volt a tudományos világban, hogy ez nem lehetséges, mert vulkanizmust véltek a háttérben és társaikat, úgyhogy ők viszont nagyon komolyan próbálták bizonyítani a saját tényüket, és ezért az akkori világnak a geológiai konferenciájára ezeket a szerzőpárosokat meghívták, és ez volt a téma. Mi a csuda történt a mezozóikum végén? Ez később probléma lesz majd a sztoriban, amit majd látni is fognak.
0: Az az érdekesség, ezt körbeadom.
5: Sikerült ezt elhozni. Ezek olyan minták, körbe mehet, amik a Föld különböző pontjairól származnak ebből a KT határvidékből. Tehát ezek 66 mindvédők minták, valamelyik Egyesült Államokból származik, valamelyik Kanadából, valamelyik Spanyolországból, de mindegyik ugyanannak az esélyeknek a múltjából származik. Nyugodt adják körbe, és akkor nézgessük meg. Ami nagyon fontos ebben az egész történetben, hogy hiába van egy elmélet, hogyha tényleg ilyen nagy becsapódási esemény történt, hol van a kráter? Hol van az, ami ezt az egészet okozta? És itt, hát így van, igazából a hangának kell nekünk egy kráter. És a földi becsapódási kráterekről én korábban tartottam egy előadást, és én azt mondtam, hogy én ezt a szorítom, hogy megfilmesíteném, mert annyira sok számon forog az egész történet. Az az érdekesség, hogy ugye valószínűleg mindenki előtt megvan a Földön, ott van az Egyesült Államok, ott van észak-amerikai Föld és Dél-Amerika, Közép-Amerika, ott van Mexikó jövőről valószínűleg sokan tudják, hogy elég jó olajlelőhely. Ugye nagyon sok olajcég az olajlelős fúrásokat végez, ugye voltak is belőle problémák, és hát a mexikói olajvállalat, a Pemex szintén fúrásokat végzett, már az 1950-es évektől keresték az újabb olajlelőhelyeket. És a 70-es években Glenn Fernfield látható itt a bal képen, és társa Antonio Camargo repülőgépről mágneses méréseket végzett a mexikói jövőben, és az volt az érdekessége, hogy amikor ezeket a méréseket összehasonlították, akkor Glenn Fernfield azt mondta, hogy mágneses anomáliákat vélt felfedezni, amiket, hogyha összepakol egymás mellé, akkor egy 180 km átmérő struktúra rajzolódik ki belőle a Yucatán félszigetnek a csücskében.
3: Csabai napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Október 7-e és 8-a közt a Csaba Park adott otthont a pályaválasztási vásárnak, ahol a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara is jelen volt a továbbtanulásra készülő diákok és kísérőik támogatására. A kamara standján interaktív játékos feladatok segítségével mutatták be a különféle karrierutakat és képzési lehetőségeket, míg a szülőket és a pedagógusokat egy kávésarok várta, amely rendkívül népszerűnek bizonyult. A rendezvény tapasztalatairól, a további feladatokról Mészárosné Szabó Anna, a szervezet szakképzési osztályvezetője tájékoztatott.
5: Hol tartotok most? Ugye október eleje, közepe van. Mik a feladatok, amik előttetek vannak?
6: Ezerrel mennek a rendezvények a kamarában. Most fordulunk a mesterképzésekben a finishbe. Most fognak befejeződni a tanfolyamok és kezdődnek a vizsgák. Akkor gyakorlati oktatóknak a tanfolyama is novemberre tesszük. Akkor valljuk azt, hogy nagyon sokszor a tanulói foglalkozás az a könyvelőkön múlik, a cég könyvelőjén múlik, úgyhogy lesz a könyvelőknek egy felkészítés sorozatunk. Akkor, mivel közjogi feladatunk a duális képzőhelyek nyilvántartásba vétele és hatósági ellenőrzése, a szakértőknek lesz egy felkészítés és vizsga, úgyhogy, és amellett hát a lányok, a tanácsadó lányok ezerrel járják a megyét. Keressük a duális képzőhelyeket, a potenciális duális képzőhelyeket, illetve hát a pályaorientációs kollégák pedig tartják a szülőknek a szülőértekezleteket, a gyerekeknek az osztályfőnöki órákat. Úgyhogy mindent, amit csak létezik, megragadunk, de közben még majdnem elfelejtettem, hogy van nekünk egy olyan szolgáltatásunk, hogy összeszedjük ugye a megyéből a problémát, akár iskolába jelenik meg, akár a duális képzőhelyen, akár gyerekek jelzik, és erre hozunk segítséget, szakembereket, megvitatjuk, a javaslatokat pedig becsatornázzuk a minisztériumba. És most lesz jövő héten az ács képzéssel kapcsolatban egy ilyen összeülésünk, utána pedig, ha nagyon sokan jelzik a sajátos nevelésű igényű gyerekek létszámának a növekedését, és szakemberekkel fogjuk járni most ősszel a megyét, akik egyáltalán elmondják, hogy mi ez, mik a jelei, hogy valaki sajátos nevelési igényű, de ennél még fontosabb, hogy hogyan lehet ezekkel a gyerekekkel foglalkozni, mert hogy másképp kell, az biztos. És ehhez nincs tudása a duális képzőknek, hiszen ők nem pedagógusok. Igaz, hogy a gyakorlati oktatói tanfolyamon van most már 3 óra, ami kimondottan ezzel foglalkozik, ez még több anyag. Tehát minél többször hallják, minél több ilyen segédeszközt kapnak a kezükbe, hogy ezekkel a gyerekekkel hogy kell bánni, én úgy gondolom, hogy annál jobb, mert nem lesznek kevesebben. Úgyhogy toljuk ezerrel egészen karácsonyig.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. A Békés megyei lisztérzékeny csoport fennállásának negyedszázados évfordulóját ünnepelte Békés Csabán. A rangos jubileumi szakmai rendezvénynek a Csaba Gyöngye Kulturális Központ adott otthont. A program során a látogatóknak lehetőségük nyílt számos kiállító mentes termékeinek megismerésére és megkóstolására. Mindeközben a téma elismert szakértői tartottak értékes, tudásbővítő előadásokat a jelenlévőknek. A megjelenteket Hrabowski Györgyné, a csoport vezetője köszöntötte. Az összejövetel kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a cöliákiával élők első kézből kapjanak választ a diétával kapcsolatos kérdéseikre. A rendezvény méltó módon koronázta meg a közönség 25 éves kitartó és segítő munkáját. Rendhagyó történelem órát tartottak a Békés megyei könyvtárban az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretében. Az előadást dr. Mészáros Kálmán, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum történésze és kutatója tartotta a 6. osztályos tanulóknak. A rendezvény a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc fejedelem állatokhoz fűződő viszonyát mutatta be a diákoknak. Az előadó saját történelem iránt kevésbé érdeklődő gyermeke miatt kezdte el vizsgálni a témát. A levéltári kutatások során összegyűjtött érdekességekből egy könyv is született. A mezozoikumi tömeges kihalás okainak tudománytörténeti hátterét ismertette Sklenár Tamás, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont munkatársa Békés Csabai előadásában. A kutatók a 19. században olyan üledékrétegeket találtak, amelyek a Földön ritka iridiumot tartalmaznak nagy mennyiségben. Mivel ez az elem az aszteroidákban gyakoribb, felmerült egy hatalmas égitest becsapódásának elmélete. A teóriát később a mexikói öbölben felfedezett, közel 200 km átmérőjű becsapódási medence igazolta. Október 7-e és 8-a közt a Csaba Park adott otthont a pályaválasztási vásárnak, ahol a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara is jelen volt a továbbtanulásra készülő diákok és kísérőik támogatására. A kamara standján interaktív játékos feladatok segítségével mutatták be a különféle karrierutakat és képzési lehetőségeket, míg a szülőket és a pedagógusokat egy kávésarok várta, amely rendkívül népszerűnek bizonyult. A rendezvény tapasztalatairól, a további feladatokról Mészárosné Szabó Anna, a szervezet szakképzési osztályvezetője tájékoztatott. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Sportrádió.
4: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Sportrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

úgyhogy gyorsan megint.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Hova mész?

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Köszöntöm Önöket, Gíci Adrien vagyok. 12 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. A hagyományos szilvalekvár főzést is megismerték a békés óvodások. 25 fiatal mesélt Mátyás királyról a Gyulai várban. Finnország boldogságának titka volt a békés csabai előadás témája. Évszázados gasztronómiai hagyományt elevenített fel a napokban a békési kisgazdakör. A szervezet székházában ismét megrendezték a hagyományos szilvanapot, amelynek középpontjában a szilvalekvár főzés, a hagyományőrzés és a régi szokások továbbadása állt. Tarkovács István, a békési kisgazdakör elnök elmondta, hogy a szilva ünnepet évadzáró programként szervezték meg. Kiemelt céljuk, hogy a következő generációk is megismerik azokat a gasztronómiai hagyományokat, amelyek hosszú időn keresztül a helyi közösségek mindennapjainak részét képezték. A rendezvényre több óvodai csoportot is meghívtak. A Csillagfürt református óvoda Aranyalma csoportja műsorral készült, emellett a Korona utcai óvoda nagy csoportosai és a Hunyadi téri óvoda egyik csoportja is részt vett a programon. A gyermekek így közelebbről is megismerhették a szilva feldolgozását és a hagyományos lekvárfőzés folyamatát. A szervezők arra is felhívták a figyelmet, hogy a szilva a békési térség jellegzetes gyümölcse, amely sokféleképpen felhasználható. Fogyasztható frissen a szalva, a süteményekben, gombóc vagy lekvárként is. A hagyományos szilvalekvár természetes alapanyagokból, tartósítószer hozzáadása nélkül készülhet, megfelelő tárolás mellett pedig hosszú ideig eltartható. A délelőtti programot az óvodások fellépése mellett Rúz Erika és Bíró József műsora színesítette. A gyermekeket túrós és lekváros palacsintával, valamint tával is megvendégelték. Higely László pedig citera bemutatót tartott. A szilvanap részeként megrendezték a 6. szilvás házi sütemények versenyét is. A zsűri elnöke Prohászka Béla, olimpiai aranyérmes, Venez díjas mesterszakács volt. Munkáját Mucsiné Fodor Hajnalka cukrászmester és Déhenné Hoffmann Tünde, a kisgazdakör társelnöke segítette. Miközben a résztvevők a süteményeket értékelték, a frissen elkészült szilvalekvárt üvegekbe töltötték, majd dunszt alá tették. A rendezvény egyszerre nyújtott betekintést a hagyományos élelmiszerkészítésbe, és teremtett alkalmat arra, hogy a régi tudás a fiatalabb korosztályokhoz is eljusson. 18. alkalommal rendezték meg a Mátyás király Békés megyei monda és mesemondó versenyt a Gyulai vár lovak termében. A megmérettetésen 25 fiatal vett részt, akik két korcsoportban mutatták be a híres uralkodóhoz kapcsolódó történeteket. A kezdetben városi szintű verseny az évek során a növekvő érdeklődésnek köszönhetően megyei rendezvényé fejlődött. Az idei alkalomra Békés megye 13 településéről érkeztek gyermekek, akik 4. és 5. osztályos kategóriákban álltak a szakmai zsűri elé. Niedermayer Hermina, a Gyulai Mogyorúsi János Városi Könyvtár gyermekkönyvtáros elmondta, hogy a verseny középpontjában Mátyás király áll.